0: versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésében ott is több százan vesznek részt.
1: Az időjárásról.
0: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

emlékszel, a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva,

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk,

0: A Ceglin Rádióban.
1: Újra visszatér a kánikula, keddéj félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az Egyszülős Csillagpont Fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban, és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai Szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrendszerint jár. Az Óbudai Szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7-napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Az időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 km kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön, a Cegléd Rádióban én pedig Vörös Nándi vagyok. Köszöntök minden kedves hallgatót, megérkeztem és már bele is vágunk egy olyan témába, amit már ismerhetnek, hiszen jóval korábban még, hát nem is tudom, jó egy hónapja vettünk elő legutóbb, de még akkor maradtak benn kérdések, és pontosabban válaszok maradtak bent. A kérdést én teszem föl, és önök meg válaszolhatnak rá a 0635-925-925-ös számon, és e-mailezhetnek is a kívánság@cegledradio.hu-ra, de azt is megtehetik, hogy a Facebookon üzennek nekünk. Nos, tehát a kérdés, mi volt a legviccesebb indok, amivel felkeltette a gyerek? Tehát éjszaka van, a gyermek felébred, és valamilyen olyan indokkal áll önök elé, ami teljesen meglepő, váratlan vagy nagyon vicces. Ezeket küldjék el nekünk, és hát mivel már foglalkoztunk ezzel a témával, jó sok bent maradt üzenetünk van, ezeket én nem hagyhatom veszni, úgyhogy most visszatérünk erre a témára, és hogyha vannak új ötletek, vagy új hallgatók, akik még erre nem válaszoltak, nyugodtan megtehetik, ha van kedvük, az ismert elérhetőségeken. Vágjunk is bele, itt van rögtön Anita üzenete. Anya, álmos vagyok. Azt hiszem, hogy kikezdhetetlen ez az ébresztési technika, hiszen mikor máskor is lenne álmos a gyerek, hanem az éjszaka közepén, és ezt mindenképp közölni kell a szülővel, aztán gondolom a gyermek el is aludt. Kinga azt írja, hogy elgurult a paradicsom álmában, és ez hát igen, csak komoly probléma, hiszen paradicsom nélkül nem olyan már aludni. Úgyhogy ez is szerintem teljesen jogos. Zsuzsanna azt írja, anya, itt voltak a Star Warsból, és benéztek az ablakon. Hát ez viszont tényleg felzaklathatja a gyereket. Én is megijednék, ha benézne bárki a Star Warsból. Úgyhogy itt mindenképp szülői segítségre van szükség. Daniella írta, hogy sikított, hogy vakond van az ágyában, és mindent ki kellett venni, még a matracot is, hogy megnyugodjon, hogy nincs. Hát igen, gondoljon bele a kedves szülő, akár Daniella, akár bárki más, hogy egy vakond az ágyban az igen kellemetlen. Tehát utána kell járni ennek a dolognak. Johanna azt írja, hogy a nyusziának a párnáját kellett megigazítanom, és tényleg fontos, hogy a nyuszi is jól tudjon aludni, az a biztos, hogy megvan igazítva a nyuszi párnája is. Brigi írta, hogy az, hogy leesett az egyik zoknia, és azonnal adjam rá. Ráadtam, nyugtázta, és már aludt is tovább. Egyébként igen, legtöbbször ilyen egyszerű a megoldás, kedves hallgatók. Valamilyen probléma van, ezt el kell hárítani, és akkor már a gyerek meg is nyugszik. Ki tudja, ugye ezt beszéltük az első két adás alatt is, ki tudja, hogy az ő kis buksiában, fantázia világában milyen dolgok történnek éppen. Jobb ezt letisztázni, még akkor is, hogyha bele kell menni a játékba. Kit írja nekünk, hogy én amikor pici voltam, akkor már voltak vonalas telefonok mindenhol. Nem tudom, mennyi lehettem, de ovis voltam. Mamáik számát fel tudtam hívni, anya aludt. Hajnalban felhívtam a papát, hogy papa, nem indul az autó. Kérdés, anya hol van? Válaszom? Hát alszik. Egyébként tényleg az éjszaka közepén, hogy is lenne anya, de ezt a szitut megnéztem volna, hogy most papa mégis mit dönt ebben a helyzetben, kivel beszél, vagy megpróbálja megnyugtatni az unokát, és aztán az visszafekszik. Szóval izgalmas kérdés, nézzünk még egyet. Azt írja nekünk Niki, hogy egyik éjjel nagyon esett. Alig tudtam elaludni, majd kicsivel később újra felkelt. Alig tudtam elaltatni, majd kicsivel később újra felkelt. Mi lesz azzal az esővel, ami beleesik a kéménybe? Na hát ezzel küldöm el önöket, kedves hallgatók, egy kis elmélkedésre, ehhez zenei kíséretet is biztosítok, aztán pedig folytatjuk, gondolkozunk azon, hogy mi is lesz az esővel, ami beleesik a kéménybe. Aztán jövünk vissza.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: anya a szúnyog a szőnyegre kakált. Persze ez egy érdekes kezdés ennek a blokknak, főleg, hogyha nem tudják a kedves hallgatók, hogy milyen műsort hallgatnak, kicsit helyre teszem a dolgokat. Ez a Cegléd hangja az FM 92-tön, és a témánk nem más, mint hogy mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek. Így most már rögtön van értelme a mondatnak, anya a szúnyog a szőnyegre kakált. Szerintem ez tényleg olyan probléma, amiről jó, hogyha a szülő is tud, nehogy ebből bármilyen nézeteltérés legyen később. Úgyhogy mindenképp közölni kellett, ez egyébként Csilla üzenete volt, nem ő maga írta az üzenetet, hanem az ő gyermeke kelt fel ezzel az indokkal, hogy éppen ezért nem tud aludni, ezért föl kellett kelteni a szülőt. No, de hogyha ön is elküldeni, hogy mivel keltette fel a gyerek, milyen vicces indokok, történések voltak önöknél, akkor a 0635-925-925-ös számon ezt megteheti. Már megyünk is tovább. Azt mondja nekünk Tünde, hogy még nem aludt el, de kijött a szobából és közölte. Azért nem tudok elaludni, mert rosszat álmodtam. Ez szerintem teljesen korrekt. Minden benne van. Én nehezen alszik vissza az ember rossz állam után, főleg ha gyerek, szerintem. Sabrina azt írja, hogy felkelt, meg megevett egy brownit, lefeküdt vissza, és arra kelt fel az apja, hogy a gyerek úszik a browniban. És gyakorlatilag az történhetett, hogy ő álmában is majszolta, vagy összekente magát, és úgy feküdt le, és ezt aztán a később a szülők realizálták. Na, azt hiszem, hogy így tudtuk összerakni a kicsit nekem keszek-husza a sztorit, de minden esetre vegyük így, hogy ez történt. Hajnali 4-kor írja nekünk Katalin. Anya, egyedül nem tudom megcsinálni a matekházit. Hát igen, és ez is probléma. Ilyenkor el lehet gondolkodni azon, hogy mi lehet a gyerek fejében, hogyha a matekházival álmodik. Lehet, hogy fél tőle, vagy valami dolgozat előtt vannak, vagy ilyesmi, és akkor a tudatalattia ezt engedte előmászni. De hát jogos, nem tudja megcsinálni, akkor föl kell kelteni anyát is. Vivian azt írja, hogy itt van egy krokodil az ágyban. Illetve tegnap hajnali 3-kor felkelt, hogy anya, én most ki akarok menni a nappaliba játszani, kialudtam magam. Igen, hát a gyerek kialudta magát, most mit tehetünk? Akkor hajnali 3-kor ő menjen játszani. A krokodil az ágyban az egy nagyobb probléma szerintem, de hát ha azt is csak képzelte. Viszket a szemem, ezt Anita írta, pontosabban az ő gyereke kapcsán írta ezt, és itt van még Andrea üzenete, aki azt írja, hogy anya, szerintem lenyeltem a mandulámat. Pont mandula gyulladása volt egyébként, ez csak zárójelesen küldte el nekünk anyuka. Igen, hogyha fáj, meg érzel valamit, akkor az akár úgy is tűnhet, hogy esetleg lenyelte a manduláját. Azért nyitotta ki az ajtót, mert szellőztetett. Látta a szülőtől, hogy szellőztetni kell, ezt egyébként Emese írta. Szellőztetni kell, ő besegített és kinyitotta az ajtót éjszaka, úgyhogy ez teljesen rendben van. Nikoletta ebben a blogban az utolsó, voltunk cseppkőbarlangban, elmagyaráztam neki, hogy nem szabad a kezével megfogni a cseppkövet, mert akkor az már nem fog megnőni. Éjjel hallom, hogy zokog. Kérdem, mi a baj, mire töredelmesen bevallott, hogy ő bizony megfogott egy cseppkövet. Anya, most már ilyen kicsi marad a kezem. Aha, szóval ő azt gondolt, hogy nem a cseppkő, hanem ő nem fog megnőni, úgyhogy kicsi marad a keze. Azt hittem, hogy az lesz a sztori vége, hogy a cseppkövet sajnálja, hogy hozzáért, és az már nem fog növekedni. Egyébként fog az, csak kicsit később. De a lényeg az, hogy az ő keze miatt aggódott, és hát nagyon kedves a sztori, nagyon szépen köszönjük. Hamarosan ilyen történetekkel megyünk tovább. Mi volt a legviccesebb indok, amivel éjjel felkeltette a gyerek? Néhány zene múlva folytatjuk.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Anya, aludni akarok. Ez Enikő válasza volt a kérdésre, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek. Rengeteg bennmaradt válaszunk van, harmadik alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de hogyha még így sem került sorra ön, vagy még nem küldt el, akkor megteheti a 0635 925 925 SMS számra. Tibor azt írja, hogy kis vakondot akart nézni hajnali kettőkor, Dóra pedig azt, hogy lányom meg felébresztett, hogy megkérdezze, alszom-e? Ez is bölcs, igen, hiszen sokkal könnyebb úgy aludni a gyereknek, hogyha tudja, hogy a szülő is alszik, mert akkor legalább ő is nyugodtan álomra hajthatja a fejét. 7 éves unokám Ádámnak és Évának volt köldöke? Ezt kérdezte Klára unokája ezek szerint. Persze, nyugodtan el lehet küldeni unokát is, az a lényeg, hogy gyerekről legyen szó, bár hogyha fiatal felnőttről van szó, szerintem az is vicces lenne, hogy milyen indokokkal ébresztenek föl valakit, de a lényeg az, hogy gyerekekről szól a műsor, és egyébként teljesen jogos a kérdés, Ádámnak és Évának volt-e köldöke? Hiszen az meg kellett születniük, hogy na, érti a kedves hallgató, remélem. Megyek játszani. Rózsa írta ezt az üzenetet, gondolom ezzel jelentette be a gyerek éjszaka, hogy ő bár pedig nem alszik tovább, szerintem ezzel semmi probléma nincsen. Elveszett a fél pár zoknia, és segítsek megkeresni. Az okni egyébként nagy probléma, ezt megfigyeltem már az előző adásokban, és ebben a műsorban is többször följött az okni kérdés, sőt, véletlenül pont láttam Csaba üzenetét, tegnap este volt, apa, leesett az oknim. Ez akkor valószínűleg nem tegnap este volt, mármint a valóságban, mert ezt még korábban írta nekünk Csaba, csak akkor nem került sorra, viszont most beolvastam, úgyhogy valamelyik este történt, ott is egy zoknis baleset. Zsanett azt írja nekem, hogy azt mondta, rosszat álmodott, azután, hogy 2 percet tartózkodott a szobájában. Tehát még elaludni sem volt valójában ideje, és kijött és jelezte, hogy rosszat álmodik. Hát figyelj, az időérzékelése nem olyan a gyerekeknek, mint ami felnőtt korban lesz, úgyhogy ha nagyon gyorsan elaludt, akkor miért is ne álmodhatott volna rosszat? Vagy nem mondta egyáltalán, nem mondta, hogy mikor álmodta ezt a rosszat, lehet, hogy tökre régen, és ezért van. Na mindegy. A kedvencem az volt, mikor megkérdezte éjjel, hogy na mi van? Egyébként ez egy vicces, ezt Judittól kaptuk, hogy ott áll egy apró ember, egy félszerzett, egy hobbit az ágyunk mellett, és egyszer csak megkérdezi, hogy na mi van? Főleg, hogyha ilyen hangsúllyal. Én halálra rögném magam, az biztos. Itt van Renáta üzenete. Pont tegnap este volt, hogy felriadt a lányom, és azt mondta, kapcsoljam ki apát, mert horkol. Hát igen, hogyha valami nagyon zavaró, az például a horkolás tud lenni éjszaka, legjobb lenne kikapcsolni apát. Annyit kell kiegészítenem, hogy ez sem tegnap történt, hiszen Renáta üzenete is korábbi, de most már hamarosan ráfordulunk a ma küldött új üzenetekre, úgyhogy azt hiszem, hogy 2 van még, azokat akkor gyorsan be is olvasom. Edith írta azt, hogy egy denevér van az ágyában. A gyerek ezzel keltette fel, és G. Imréné pedig a következőt küldte. Anya, néz egy néni. Hát ez igencsak para. Szóval nem csodálkozom, hogy fölébreszt a gyerek, hogyha őt egy néni nézi. Én is felébreszteném azt, aki körülöttem van, hogyha valaki állna az ágyam mellett és nézne, főleg, hogyha egy néni. Kedves hallgatók, hamarosan már az új válaszokkal megyünk tovább. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Néhány zene múlva folytatódik a műsor.
1: Hol van?

Köszönjük nektek! Valójában hajnali egy óra volt, írta nekünk Attila, remek válasz, ugyanis a kérdésünk a Cegdét hangjában már harmadik alkalommal mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek? Tehát reggel van, kávét főzök nektek. Tökéletes. És egyébként milyen kedves a gyermek, hogy meg is főzi a kávét a szülőknek, megkönnyítendő ezzel a felkelést, valójában hajnali egykor. Anna Mária azt írja, hogy kísérjen vissza a hálószobájába, ezért ébresztett fel. Tehát gyakorlatilag az volt a történés, hogy a gyerek fölébredt, egyedül átsétált hozzátok, és aztán megkért, hogy kísérd vissza őt oda, ahonnan eleve elindult. Valószínűleg félhetett valamitől, de nagyon-nagyon vicces és kedves a sztori. Anya, betakarsz? 4 éves, simán be tudna takarózni, de azért felébresztette Dórát a gyermek, és hát tulajdonképpen mi pont az ilyen válaszokat várjuk, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük. Ágnes a következő, és azt hiszem, hogy az előző is Ágnes volt. Nem, ő Dóra volt, de Ágnes már volt itt több is. Lehet, hogy ugyanaz az Ágnes, nem biztos. Minden esetre a válaszokat be fogom olvasni. Csak még egyszer szép álmokat akartam kívánni neked. Nagyon cuki. Elfelejtettem, hogy adtunk egymásnak jó itt puszit. Nagyon cuki. Ilyen kb. 1:30-kor. Anya, felkeltem. Megyünk szánkozni? Nem. De miért? Egyébként igen, szóval ez tök jó, hogy ő szánkózni akar. Legfeljebb az időzítés nem pont a legoptimálisabb, de egyébként ilyenkor egyszer azt kéne mondani, hogy gyerünk fiam, vagy lányom, és akkor elindulni. Tényleg már csak poén kedvéért, és lehet, hogy ő gondolná meg magát. De úgy azt érezni, hogy ő az élet császár, hogy megtehetné. Popcorn kérek, ezt Eszter írta nekünk. És hát ilyenkor nincs mit tenni, hogyha popcorn kér a gyerek, akkor de van mit tenni, vissza lehet altatni, hogyha sikerül, vagy csinálni kell popcornt, esetleg tojásrántottát, mert hogy Katalin azt érde nekünk, süssünk tojásrántottát most. Nálunk amúgy is szállóige, én szoktam megkérdezni a házi bulik, összejövetelek, társasjátékozások bizonyos pontjain a baráti körömet, hogy süssünk tojást. Vagy süssek tojást, ez a kettő nagyon szokott menni, és ezen mindig jót kacagnak, de volt már rá példa, hogy a saját fegyveremmel végeztem ki magam, mert tulajdonképpen azt mondták, hogy süssünk, és akkor tényleg sütnöm kellett tojást, de nem jelentett problémát, abban az esetben, hogyha volt otthon tojás. Lecsúszott az okni a lábáról, ez Dani írta nekünk, zokni nélkül nem tud aludni, és ha felcsúszik, és kilóg a lába, akár csak egy centit is képes átjönni a szobámba, és kér, hogy igazítsam meg. Ez az okni kérdés, mondom, ez egy nagyon fontos dolog a gyermekek életében. Komfortérzetvesztés van, főleg, hogyha csak az egyik lábon van zokni, valahogy úgy nem olyan, hogyha melegebb, mint szokott, hogyha nagyon fázik a láb. Szóval ezt igen, be kell lőni jól, és ráadásul pont az okni egy olyan dolog, szerintem a gyerekek esetében, legalábbis nálam mindig így volt, folyamatosan mászkáltam, csúszott le, lógott a lábujjánál, aztán nem ott volt a sarka, szóval eléggé problémás ruhadarab az okni, de hogy milyen kalandjai voltak még esetleg az okniknak, de főleg az édesanyáknak, édesapáknak, akiket fölébresztett a gyerek, az a következő órában fog kiderülni, ugyanis ezt az órát már zárjuk, néhány zene és a hírek után pedig folytatódik a Cegléd hangja a második órával. Cegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Újra visszatér a kánikula, keddéj félig másodfokú hőségriasztás van érvényben. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Kruševóban, ahol az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Az akkori segítségnyújtásra emlékezett az észak-macedóniai magyar közösség a menekültek tiszteletére állított emléktáblánál. A program részeként megnyílt a Szabadság reménye című kiállítás. Hétfőig lehet jelentkezni az egyszülős csillagpont fejlesztő központ harmadik szemeszterére. A fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő, egyedülálló szülőket segítő program ingyenes szakmai és közösségi támogatást nyújt a családoknak. Magyarországon mintegy 341 ezer egyszülős családban több mint 500 000 gyermek nevelkedik, közülük legalább 16 ezeren élnek fogyatékossággal. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretett Szolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Sűrített járatokkal készül a BKK a Sziget Fesztiválra, a szokásosnál gyakrabban és éjszaka is jár a H5-ös hév. A Liszt Ferenc repülőtérről az Óbudai szigetre transferjárat közlekedik. A nagykörúti 6-os villamos minden éjjel a hétvégi sűrűbb menetrend szerint jár. Az Óbudai szigetet lezárták a közúti forgalom elől, de a fesztivál környékén is forgalomkorlátozásra kell számítani. A BKK 2 és 7 napos karszalagjaival augusztus 10-e és 16-a között korlátlanul lehet használni a fővárosi tömegközlekedési járatokat.
0: Az időjárás.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Felkelt a gyerek. De milyen indokkal, ez itt a Ceglét hangja kérdése. Mi volt a legviccesebb sztori, amivel éjjel felkeltette a gyerek? 0635-92-92-5 kívánságkukac@ceglidradio.hu és facebook.com/ceglidradio. Ezek az elérhetőségeink, és ide a Ceglét hangjába jöhetnek a válaszok, hogyha gondolják, és van ilyen sztori, küldjék el nekünk, én meg nagyon szívesen beolvasom. Már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, de még mindig van bőven üzenet, úgyhogy mindenki figyeljen, mert érdemes lesz. Hisztérikusan az éjszaka közepén anya, hajszál van a számban, írta nekünk Dorka, és hát tulajdonképpen, ha belegondolunk, legalábbis velem biztos, hogy ez volt gyerekként, hányszor küzdöttünk azzal, hogy ott van egy hajszál, és valahogy nem tudjuk sem a nyelvünkkel kipiszkálni, nem lehet könnyen megfogni kézzel se. A hajszál vagy egy szőrszál az bizony nagyon-nagyon problémás dolog, és nem csoda, hogy szülői segítségre szorult ez a gyermek. Adri azt írja, hogy kisfiam 4 éves volt, azt hittem már rég alszik, mikor váratlanul megszólalt a sötétben. Anya, most mondjál mindent, amit tudsz az egyiptomi szarkofágról. Zárójel szarkofág. De ez pontosan illene abba a műsorunkba, amikor félrehallásokról volt szó. Ez a szarkofág, ez annyira félreérthető szó, nem csoda, hogy szarkofágnak gondolta a gyerek, és ez a sötétben megbújva. Mondjál mindent, amit tudsz, ez nagyon tetszik nekem. Szóval biztos nagy forma a kis srác, vagy kis hölgy. Kis csác, mert kisfiam, így indult azt a történet. Lilla azt írja, anya, majd adok a körinek pénzt, hogy ne essen el a motorral. Ennyi. Így lehet a legjobb baleset megelőzés, hogyha lefizeti előre a hát keresztapát vagy keresztanyát, gondolom ő lehet a köri, adok neki pénzt, hogy ne essen el a motorral. Tökéletes gyermeki logika. És ezt az éjszaka közepén. Tünde azt írja, éjjel 2-kor átjön, bemászik közénk és közli, hogy kialudta magát. Hát ezzel nincs mit tenni, kedves hallgatók és kedves szülők. Ha kialudta magát a gyermek, akkor innentől kezdve nem lesz könnyű az éjszaka. Dávid üzenete, szerintem ez nagyon jó, és ilyen velem is történt, nem szó szerint velem, hanem unokaöcsémmel, Tóth Ádámmal, akivel együtt vezettük anno a Before Party című műsort. Mindegy, először nézzük Dávid üzenetét. Nem működik a lába, és fáj a haja. Hát igen, az történhetett szerintem, hogy elfeküdte a lábát, és elzsibbadt, ezért az nem működik. A fáj a haja, az bármi lehet, egy fejfájás, vagy bekoccant egy picit a feje, vagy ilyesmi. Az én unokatásommal, csak hogy erre is rátérjünk, az történt, hogy egyszer az Abonyi strandon neki belefulladt a lába a nagymedencébe. Bizony. A nap közepén volt képes kimondani a szájával, de hát ilyen kalandjai történnek a gyerekeknek. Mónika írja, hogy 8 éves fiam sírásra biggyedő ajakkal éjjel 2 magasságában közölte, hogy nem találja a gatyáját. Nem tudni, milyen gatyát keresett, elkísértem pisilni, és visszafeküdt aludni, azóta minden rendben. És ez tök jó, hogy nem találja a gatyáját, de nem, az nem derült ki, hogy milyen gatyát. És nézzünk még egyet, anya, mi a baj, kisfiam? Semmi, aludjál csak nyugodtan, csak kimegyek pisilni. De ezt közölni kell. Igazából az tök jó, hogyha a gyerek kap egy visszaigazást, hogy a szülő ott van, figyel, nem lehet semmi baj. És erre ezek tök jók, én így magyaráznám ezeket a dolgokat, de így, hogy ennyit látok belőle, ez egyre viccesebb, hogy hány gyerek és hány család történetében ez megtörténik. Úgyhogy van még történetünk nekünk is, és hogyha önnek is, akkor elküldheti a 0635-92-95-re. Nem sokára folytatjuk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Gyermekem azzal keltett, hogy valaki megharapta, írja nekünk Klára, és hát ki ne lepődne meg azon, hogyha megharapják, és ezt azért minimum anyával közölni kell, szerintem teljesen jogos. A mai kérdésünk a Ceglit hangjában már nem első alkalommal, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért felkeltette a gyerek. Ezt azért teszem hozzá mindig, hogy nem első alkalommal, mert lehet, hogy a témát már hallották, de ezeket a válaszokat szinte biztosan nem, ha csak nem önök írták meg nekünk, vagy ilyesmi. Esetleg olyan is történhet, hogy valami oknál fogva ismétlünk egy adást, de nem, ez a harmadik műsorszám, amikor is ez a kérdésünk, mi szerint mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek, úgyhogy ezért ne csavarják sehova a rádiót, hanem maradjanak velünk, mert teljesen új válaszaink vannak a következő éppen Katától. Magyarázzam el neki, mi történik a vérével, ha megcsípi egy szúnyog. Mivel is lehetne foglalkozni az éjszaka közepén? Hát a szúnyog is éjszaka foglalkozik velünk, meg csíp, halljuk a hangját, és azért izgalmas, hogy kiszívja a véremet, akkor utána mi lesz azzal a vérrel? Szerintem ez teljesen releváns kérdés. Hermina, hogy keressem meg a törölközőjét. Hát, hogy ne lenne szükség egy jó törölközőre, hogyha valaki olvasta a Galaxis útikalós toposoknak című remek művet, az egyetlen öt részes trilógiát a világon, akkor tulajdonképpen kiderülhet belőle, hogy a törölköző mindig nagyon hasznos, ha ott van az embernél, egy csomó mindent lehet vele kezdeni, úgyhogy az egy legfontosabb eszköz, nem csoda, hogy a gyermeknek is szüksége volt rá. Lilla azt írja, hogy elment a piros motor, és hozzam vissza. Na, ez viszont nagy probléma a szülőnek, amikor a gyerek képzeletében elmegy egy motor valahova, és őnek arra szüksége lenne még, és ezt egy szülőre bízza már éber állapotban, hogy azt valahogy oldják meg. Aztán persze lehet, hogy felélinkül annyira, felébred, kinyitja a szemét, rájön, hogy ez egy álom volt, de ez nem mindig történik meg. Na és akkor bajban van a szülő, hogy ezt hogy is oldja meg. De ha más nem, akkor legalább nekünk el tudja küldeni válaszként a mai kérdésünkre. Rami írja, hogy egy éves fiam felült a semmiből álmosan és kómás fejjel. Azt mondta, hogy apuci büdi, aztán addál cicit, és lefeküdt, aludt tovább. Aha, tehát apa büdös volt, kicsit éhes volt a gyerek, azért kért azt, amit kért, és visszadőlt és aludt tovább. Egyébként maga a jelenet nagyon vicces lehetett, ahogy ez megtörténik, és kidől újra. Lássuk Ilona üzenetét. Mama, kint van a lábam. Mármint a takaró alól, ezt már csak Ilona tette hozzá. Igen, ezek fontos dolgok, hogy a szülő minden apró rezdülésről tudjon, ezért kell tájékoztatni. Itt van még Eszter üzenete. Nem egyszeri alkalom volt, hanem hosszú időn keresztül ment ez. A nagylányom kb. 2,5-3 éves volt, amikor minden éjjel 3-4 darab bébi savanyú uborkát evett, majd visszaaludt. Nem győztem menni a boltba. Azt elhiszem, de ez milyen dolog. És ráadásul savanyú uborkát. Még a csemege uborkát valahogy el tudnám fogadni, én gyerekként így gondolkoznék. De ő savanyú uborkát evett 3-4 darabot, éjjelente, aztán visszaaludt. Csodálatos történet. Nagyon szépen köszönjük, és hogyha van önnek is hasonló, akkor még elküldheti a 0635-925-925-re, mert még egyszer, sőt, ha jól látom, kétszer biztosan visszajövünk ebben az órában.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Újra visszatér a forróság, sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. Meghalt egy versenyző az Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára. Ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kiemelten kell figyelni az egyedül élő idősekre, gyermeket vagy háziállatot, még néhány percre sem szabad parkoló gépjárműben hagyni. A katasztrófa védelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Hétfőn ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a megbeszélés. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Hétfőig várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Meghalt egy versenyző a nagyatádi Extrémen nemzetközi triatlon versenyen. Az úszás során egy váltóban a parttól mintegy 100 méterre lett rosszul a sportoló. A helyszínen lévő mentőegységek azonnal megkezdték a szakszerű újraélesztést, de nem sikerült megmenteni a versenyzőt. Több helyen pusztít erdőtűz Spanyolországban. Andalúziában 8000 hektáron küzdenek a lángokkal. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körül határolni a tűzoltók. A munkálatokban 5000 szakember vesz részt. A levegőből 26 járművel oltják a tüzet. Tovább súlyosbodott az erdőtűz Valencia tartományban, ahol a tűz mintegy 400 hektárnyi területet perzselt fel. A lángok megfékezésé ott is több százan vesznek részt.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idővel indul a hét, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. Éjszaka 12 és 19 fok között alakul a hőmérséklet, napközben 31 és 37 fok között várható. Egész héten napos időre készülhetünk.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

anya, viszket a lábujjam. Egy remek és nagyon fontos indok, amit Helga kapott meg egyébként a gyermekétől, és ezzel keltette fel az éjszaka közepén. Mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek? Ez a mai kérdésünk, már sokadik alkalommal, és még mindig vannak válaszaink szerencsére. Hogyha így folytatódik, lehet, hogy lesz ebből egy negyedik adás is, de nem akarok senkit megijeszteni, majd meglátjuk, hogy mi a helyzet. A lényeg az, hogy Helga üzenetétbe kezdtünk, viszket a lábujja, és Fruzsival megyünk tovább. Anya, most jól feküdök? Mutasd meg, hova feküdjek. Össze-vissza forgolódik álmában, aztán nem talál vissza a párnájához. Ezt még zárójelben megkaptuk. Anya, most jól feküdök? Nem, én rontottam el, így van írva. Mutasd meg, hova feküdjek. Igen, hát segíteni kell a gyermeknek, hogyha nem talál vissza az ágyán belül a megfelelő helyre. Ez szerintem teljesen korrekt. Nézzünk egy további üzenetet, ez Melinda-é lesz. Kisfiam kb. 4 évesen, anya, fürdetéskor azt mondtad nekem, mikor megkérdeztem tőled, hogy mik azok a lábaim között, hogy golyók. Akkor azokat leszedem. Lehet őket gurítani? Hát figyelj, tulajdonképpen jogos a gyermek kérdése, hogyha golyók vannak ott, ő azzal játszani szeretne. Többféle értelmezés is lehetséges ennél a mondatomnál. De a lényeg az, hogy ő szeretné gurítani őket. Mikor még nem érti ezt pontosan a gyerek, hát akkor pontosan kell fogalmaznunk, és jól is fogalmaztál, szóval ez a gyermeki logikában a csodálatos, hogy nem hibáztál semmit, mégis ő félre tudta értelmezni, hiszen még nincs kellő ismerete ehhez. Rita írja nekünk, hogy a hugom azzal ébresztette a szüleimet, hogy egy oroszlán van az ágya alatt. Apukám megnézte, megnyugtatta, hogy nincsen. Lefeküdtek. Majd pár perc múlva újra ment apukámnak szólni, apa, most már egészen biztos, hogy oroszlán van az ágyam alatt. Hát igen, sok minden változhatott az alatt, a pár perc alatt, és ott kell, hogy legyen az oroszlán. Egyébként én sosem voltam olyan gyerek, aki az ágy alatti dolgoktól félt. Engem néha a vihar megijesztett a nagy hangerő meg a dörgések miatt, de nagyjából ennyi. Nem azt mondom, hogy én most akkor milyen kemény, meg nagy fiú voltam, hanem hogy én soha nem féltem ettől a fajta dologtól, hogy valami az ágy alatt van, de nagyon sokaknál, ismerőseimnél is nagyon sokaknál meg volt ez, hogy vagy a szekrényben, vagy az ágy alatt van valami. Úgyhogy hát igen, ilyen korszakok vannak. Tünde azt írja, hogy elvesztette a párnáját, és rosszul állt a takaró is. Ez azt hiszem, hogy tarthatatlan, kedves szülő és szülők, hogyha két dolog, ilyen megrendítő dolog is történik, mit is tehetne a gyerek? Át kell menni a szülő segítségért. Babu azt írja nekünk, hogy férjemet keltegette, az akkor kb. 5 éves fiam, amire persze én is felébredtem. Apa, hol van a kis macska doboza? Megjegyzem, soha nem volt macskánk. Most nézem a nevet, hogy Schrödinger. Aha, akkor ezért lehetett az egész. Jó, remélem ezt a hallgatók közül néhányan értették, hogyha nem, akkor nézzenek utána. Nézzünk még egy választ. Anita írja, hogy ajándék létra. Mi az, kislányom? Hát ajándék létra. Milyen ajándék? Milyen létra? Mondom, ajándék létra. És visszaaludt. Sosem tudtuk meg. Ezzel küldöm önöket is pihenni, legalábbis néhány zene erejéig, aztán visszajövünk hamarosan, és zárjuk a mai műsort, úgyhogy tartsanak velünk akkor is, ha tehetik. Szeglét.

0: beléd senki sem lát. De nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Kedves hallgatók, zárul a Ceglét hangja mai adása ezzel a blokkal, úgyhogy aki még szeretne, az elküldheti ugyanaz üzenetét a kérdésre, hogy mi volt a legviccesebb indok, amiért éjjel felkeltette a gyerek, de szinte biztos, hogy ma már nem fog sorra kerülni, viszont lesz egy következő adásunk majd, ami ezzel a témával foglalkozik. Még egyszer mondom, hogy ilyenkor nem a következő napon, tehát nem holnap folytatjuk, akkor egy új téma jön, de valamikor máskor majd újra elővesszük, mint hogy ez is korábban elég régen volt elővéve ez a téma, de senki ne aggódjon, ha esetleg nem került be, akkor egy másik adásba bele fog férni. És lássuk, hogy kik kerülnek be, akkor Csilla azt írja nekünk, hogy felkeltett azért, hogy megkérdezze, alszom-e. Mondom, igen, erre ő. Akkor csukd be a szád, és ne velem beszélges. Amúgy teljesen jogos. Ha a szülő alszik, akkor egyáltalán nem így kell csinálni, hogy beszélget a gyerekkel. Tehát ez nem egy hiteles alvás. Úgyhogy Csilla, ezt benézted, sajnálom, a gyereknek volt igaza. Ivett azt írja, hogy nézzünk Peppa Malacot, és menjünk a mamáékhoz. Mindezt az éjszaka közepén. Természetesen, mikor máskor kéne Peppa Malacot nézni, és ha lehet, akkor ezzel együtt közösen menni a nagymamáékhoz is. Liliana a következő. Anya, nincs zokni a lábamon, hol az oknim? Sosem aludt zokniban, de hajnali kettőkor ez fontos kérdés, megjelent a majd 2 éves fejében, így majdnem 2 órás újraaltatást generálva. Na az igen, hogyha, ráadásul arról is nehéz lehet meggyőzni így álmában, félálomban, hogy most akkor kell zokni, vagy nem kell zokni, főleg, hogyha eddig sosem hordott, és akkor végül adtatok rá, és akkor abban vissza tudott aludni. Szóval nem csodálkozom, hogy hosszú lett a kaland. Lilla annyit írt, legalábbis a gyereke nevében, hogy unatkozom. Remélem nem a műsorra vonatkozik ez a dolog, hanem

0: Szóval a bácsi, aki Elvis, az ő fejében létezett valószínűleg csak, de ilyenkor anyukának nehéz dolga van. Jaj, nagyon jó sztori, és nagyon köszönjük. Hát, hogyha önnek is volt ilyen, akkor mondom, még elküldhetni ma már nem kerül sorra, de lesz még ebből a műsorból a folytatás, mert még mindig vannak válaszaink, és úgy néz ki, hogy népszerű a téma. Hát most én kívánok jó éjszakát mindenkinek, és remélem, hogy nem csak önök, hanem a gyerek is jól fog aludni. Viszont mindezek előtt szeretném megköszönni a rengeteg üzenetet és a figyelmüket is. További kellemes rádiózást, holnap ismét jön a Ceglét hangja egy másik témával, és én is itt leszek, remélem önök is. Minden jót, viszont hallásra.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: hozzám. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Ciszjordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donetszki régióban Vasjutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 000 embert evakuáltak. Andalúziában 8 000 hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet.
1: Az időjárásról.
6: Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az ég. Igen, a szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: reggelt, jó ébredezést kívánok minden kedves hallgatónak. Hétfő van, nem vasárnap, ennek ellenére a mikrofonnál Becker Bernadett. Bizony ezt a napot jó részt együtt tölthetjük. Tartsanak velem, hogyha tehetik. Jó reggelt!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Augusztus 10-e van, a nap, amikor a lőrincek ünnepelhetik névnapjukat, latin eredetű név a Laurentius névből származik. Jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus, vagyis papír szóból származik, így jelentése papírkoszorúval díszített. Kedves lőrincek, egyrészt nagyon boldog névnapot kívánunk, és kívánok, másrészt pedig elviszik a finom dinnyét, de ennél nagyobb baj sose legyen. Boldog névnapot! Jó, tudom ám, hogy a néphagyomány nem úgy fogalmaz, hogy lőrinc elviszi a dinnyét, de most maradjunk ennél a verziónál, az eredeti az nem biztos, hogy reggeli mellévaló. Jöjjön most már Kygo és Whitney Houston egy igazi reggeli mellévaló dallal. Higher Love, itt a 92.5-en.
1: Szeglét Rádió! 92.5!

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. Tehát október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon. FM 92 Ceglédi Rádió.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntött dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Még látható Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modell gyűjteménye a Kossuth Művelődési Központban ma 14 és 20 óra között, holnap szintén 14 és 20 óra között, szerdán pedig 14 és 18 óra között láthatják a több mint 340 darab egyedi és életűen megformázott dinoszaurusz modellt és az azokhoz készített diorámákat. A kiállítás ingyenes. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

Már is jön Taylor Swift, és a Shake It Off, hogy lezárja ezt a fél órát, és jöhet a következő, amiben hagyományosan, legalábbis nálam, teljesen mindegy, hogy vasárnap, szombat, hétfő, vagy bármelyik nap legyen, jön majd a horoszkóp. Szeglét.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik a mai ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről és az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Ma 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság ülésén tekintik át. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves több mint 3500 milliárd forintos program keretében vasútvonalakat és a budapesti hívhálózatot is fejlesztenék. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisziordániában. Elfoglalta az orosz hadsereg a Donetszki régióban Vasyutinszke és Torecke települést, közölte az orosz védelmi minisztérium. A hadi jelentés szerint a hat ukrajnai frontszakasz közül 5-ön előre tudtak nyomulni. A Belgorod elleni éjszakai ukrán dróntámadás 3 civil életét követelte, további 25, köztük 2 gyermek pedig megsebesült. Szükségállapotot hirdettek a szárazság okozta erdőtüzek miatt Kanada nyugati részén. A több napja tomboló tűz a hírek szerint 103 négyzetkilométeren ég az ország nyugati részén. Brit Kolumbia tartományban eddig 20 ezer embert evakuáltak. Andalúziában 8 ezer hektáron pusztít erdőtűz. 6 településről 500 embert evakuáltak. Jelenleg mintegy 44 kilométer kerületű területet próbálnak körülhatárolni a tűzoltók. Idehaza tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet.
0: Az időjárásról.
1: Napos, száraz idő várható, csak néhol lehetnek fátyol felhők az égen. A szél időnként megélénkül. Napközben 31 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten napos időre készülhetünk.

0: Ahogy ígértem, jön a horoszkóp. Hamarosan, Kamrad után ez már itt a Bimány, méghozzá heti horoszkóp, egész hétre érvényes. Vagy legalábbis bízunk benne, hogy így lesz.
1: Jó reggelt, Ceglét!

jön hát a heti horoszkóp, itt a 92.5-ön, kedves Kos. A hét elején komoly lendületet érezhetsz, ami különösen a munkádban hozhat áttörést. Érdemes kihasználnod a kreatív energiáidat egy új projekt elindítására, hiszen most minden adott ahhoz, hogy sikeresen vedd az első akadályokat. A magánéletedben a türelem lesz a kulcs a harmónia megőrzéséhez. Egy váratlan beszélgetés a partnereddel vagy egy közeli családtagoddal segített tisztázni a múltbeli félreértéseket, így a hétvégét már sokkal nyugodtabb hangulatban töltheted. Bika. Pénzügyi téren kedvező változások körvonalazódnak, érdemes átgondolnod hosszú távú befektetési terveidet. Ne kapkodj el semmilyen döntést, inkább hallgass a megérzéseidre, amelyek most különösen pontos iránytűként szolgálhatnak a hét során. A személyes fejlődésed érdekében érdemes időt szakítanod az elvonulásra és az önreflexióra. Egy kis fizikai aktivitás vagy természetben töltött idő csodákat tehet a közérzeteddel, feltöltve energiatartalékaidat a következő hetekre. Ikrek. Társasági életed felpesdülhet, számos új kapcsolatot építhetsz, amelyek szakmai téren is hosszú távú előnyökkel járhatnak. Légy nyitott az új ötletekre, mert egy véletlen találkozás inspiráló beszélgetéshez vezethet. Otthoni környezetedben szükség lehet némi kompromisszumra a közös teendők elosztásakor. Ha sikerül nyíltan kommunikálnod az igényeidet, sokkal gördülékenyebben telik majd a hét, és a családi béke is biztosítva marad. Rák. Munkahelyi környezetedben egy kis feszültség adódhat, de ne hagyd, hogy ez elkedvetlenítsen, koncentrálj a feladataidra, és meglátod, hogy a kitartásod hamar meghozza gyümölcsét, elismerést vívva ki a kollégáid körében. Érzelmi életedben a stabilitás kerül előtérbe, ami biztonságot ad a mindennapokban. Ideális időszak ez arra, hogy minőségi időt tölts a szeretteiddel, és megerősítsd azokat a kötelékeket, amelyek a legfontosabbak számodra. Oroszlán, tele vagy ambícióval, és ez a hét igazán kedvez a nagy tervek szövögetésének, ne félj hallatni a hangodat a megbeszéléseken, mert az ötleteid frissítően hathatnak a csapatra, és előmozdíthatják a közös célok elérését. A romantikus kapcsolatokban új láng gyúlhat, a kellő figyelmet szentelsz a partnerednek. Egy közös program vagy egy őszinte vallomás mélyítheti a bizalmat, ami alapjaiban határozza meg a kapcsolatok jövőjét. Szűz. A rendszerezés és a tervezés most kiemelten fontos szerepet kap a mindennapjaidban. Ha sikerül priorizálnod a feladatokat, sokkal könnyebben elkerülheted a stresszt, és hatékonyabban haladhatsz a kitűzött céljaid felé. Egészségedre érdemes fokozott figyelmet fordítanod, különösen a pihenés és a megfelelő táplálkozás terén. Találj meg az arany középutat a munka és a kikapcsolódás között, hogy a hétvégére ne érezd magad kimerültnek. Hamarosan folytatom.

folytatom is horoszkópot, mérleg, a kreativitásod csúcson pörög, ami látványos eredményeket hozhat a projektekben, amiken dolgozol. Ne fogd vissza magad, engedd, hogy az ötleteid szabadon áramoljanak, mert most igazán különleges dolgokat alkothatsz. Kapcsolataidban a harmónia megőrzése a fő cél, ezért igyekezz elkerülni a felesleges konfliktusokat. Ha valaki megpróbál vitába bocsátkozni veled, a diplomáciád és a higgadtságod segít majd a békés megoldás megtalálásában. Skorpió, szakmai életedben egy régóta várt előrelépés lehetősége mutatkozik, ha mersz határozottan cselekedni. Négy körültekintő a döntéseidnél, ne hagyd ki a kínálkozó alkalmat, ami hosszú távon is megváltoztathatja a karrieredet. Otthoni környezetedben érdemes rendet tenni, akár fizikailag, akár érzelmileg. A környezetváltozás vagy egy kis otthoni átalakítás friss energiát hozhat az életedbe, segítve a belső béke megtalálását és a relaxációt. Nyilas. A kíváncsiságod új területek felé vezethet, ami intellektuális feltöltődést jelent a hét során. Érdemes tanulásba kezdened, vagy elmélyítened egy olyan témában, amely régóta foglalkoztat, hiszen az új tudás most gyorsan hasznosulhat. Társasági kapcsolataidban őszintességgel érheted el a legnagyobb sikereket. Ne félj kimondani az igazságot, de mindig törekedj a tapintatos fogalmazásra. Így elkerülheted a félreértéseket, és elmélyítheted a barátságaidat. Bak. Pénzügyi tudatosságod most különösen megtérülhet. Érdemes áttekintened a költségvetésedet. Egy kisebb, de fontos kiadás tervezése segíthet elkerülni a későbbi kellemetlenségeket. Így nagyobb biztonságban érezheted magad. A munka és a magánélet egyensúlya kihívást jelenthet, de a kitartásoddal sikerül mindkét területen helytállnod. Ne feledd, hogy a családod támogatása a legnagyobb kincs, ezért mindenképpen szállj időt a közös pillanatokra. Vízöntő. Váratlan fordulatok várhatók a munkahelyeden, amelyek rugalmasságot követelnek tőled. Ne es pánikban, ne tekintsd ezeket lehetőségnek a fejlődésre, hiszen az alkalmazkodó képességed most az egyik legnagyobb erősséged lehet. Személyes fejlődésed érdekében érdemes olyan tevékenységekbe fognod, amelyek kiszakítanak a hétköznapokból. Egy új hobbi vagy egy kis kirándulás segíthet tisztázni a gondolataidat, és új perspektívát adhat az életedhez. És halak, érzékenységed és beleérző képességed most nagy segítségedre lehet a csapatmunkában. Ha sikerül összehangolódnod a kollégáiddal, sokkal gyorsabban és eredményesebben teljesíthetitek a kitűzött közös feladatokat. Magánéletedben a romantika és a mély érzelmi összekapcsolódás kerül a középpontba. Szállj időt az elmélyülésre, és ne félj megosztani az álmaidat a partnereddel, hiszen a közös jövőkép megerősítheti a kapcsolatotokat. Összességében egy változatos, dinamikus hét elé nézünk, ahol a tudatos tervezés és az érzelmi nyitottság egyaránt meghozza a gyümölcsét. Használják ki a lehetőségeket, és keressék az egyensúlyt minden élethelyzetben. FM 92.

felállni. Fokozódik a felmelegedés, zavartalan napsütés, így lehetne összefoglalni azt, hogy mi vár ránk ma, legalábbis a meteorológusok szerint. Az északi és nyugati tájak fölött időnként gomoly felhők képződhetnek, és arrafelé egy-egy zápor vagy zivatar sem kizárt, de a legtöbb helyen száraz marad az idő. A Dunántúlon többfelé élénk lehet a déli délkeleti szél, a minimum hőmérséklet 17 és 23, a maximum 33 és 37 Celsius fok között alakul. Aztán kedden tovább erősödik a hőség, hurrá! Országszerte sok napsütés várható. Délután helyenként gomoly felhők is képződhetnek, de csak kevés helyen alakulhat ki zápor vagy zivatar. A déli szél többfelé megélénkül, hajnalban 18 és 24, délután 35 és 38 Celsius fok várható. Kitart a nyár még elég rendesen.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070. Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, dárc vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
3: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna egy szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek.
1: Az időjárásról.
3: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos.
1: induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Alex Warren indította az órát, ez volt a Fever Dream itt a 92-t. Elindult az az óra, ami már a lapszemléről szól, főként Népszava, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap online kiadása. Ez a kínálat, amit a 92-től. Aztán a következő órában jönnek majd a bulvárlapok is, tartsanak velem. Jó reggelt!
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglét!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Népszava néhány írásával. Egyre nagyobb a tét a hatos lottón, 1 milliárd forint közelében van már a főnyeremény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoráson a következő számokat húzták ki: 4-es, 14-es, 16-os, 23-as, 29-es és 37-es, és 6 találatos szelvény nem volt. A következő héten így a várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 940 millió forint lesz. Szép kis summa. Mentőkre támadtak feldühödött helyiek egy erdélyi faluban, mert azt hitték szervkereskedők, erről is ír a Népszava. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Réce keresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének. Az erőszak azután harapódzott el, hogy a Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket. Bővebben erről is a Népszavában, és arról is, hogy Barbra Streisand megírta első mesekönyvét. Imádok Barbra nagyi lenni, állítja most 84 éves Barbra Streisand, akit 3 unokája inspirált mesekönyvírására. Az apai nagyapa révén Galíciából, az osztrák-magyar monarchiából jött felmenőire büszke, világhírű színész és énekesnő jövő tavasszal dobja piacra az ebben a műfajban első alkotását And By The Way címmel. Az egyik kedvenc közös időtöltésünk a képeskönyvek olvasása, néha ugyanazt a könyvet újra és újra elolvassuk. Ezért arra gondoltam, milyen jó lenne saját könyvet írni nekik, s remélhetőleg más szülők és nagyszülők is örömmel olvasnák fel a kicsiknek. Mondta a világszerte még mindig népszerű Barbra Streisand, a Funny Girl egykori sztárja, akinek a lemezei 150 millió példányban keltek el. Az Oscar, Emmy, Tony és Grammy díjas művésznő a címválasztás kapcsán arról is beszélt, hogy az And By The Way, apropó, vagy erre jut eszembe, vagy hogy el ne felejtsem esetleg, és egyébként így lehetne valahogy lefordítani magyarra, egy olyan kifejezés, amit nagyon gyakran használok, úgy tűnik mindig van még valami, amit el kell mondani. A könyv 2027 márciusában jelenik meg, az illusztrációkat Paige Kaiser készítette. A képeskönyv a nagyi és unoka egy napját követi végig, miközben játszanak, pancsolnak, és az élet legfontosabb igazságain elmélkednek. Nos, erről a könyvről és Barbra Streisandról is olvashatnak bővebben a Népszavában. FM.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet néhány írása. Megfordult a Föld motorja a csendes óceán alatt, a tudósok tanácstalanok, írja a lap. Az Európai űrügynökség műholdas mérései alapján a kutatók megdöbbentő felfedezést tettek. A Föld folyékony olvadvasból álló belső magja a csendes óceán alatti régióban páratlanul irányt változtatott. A bolygónk belsejében zajló folyamatokról hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy évezredek alatt sem változnak. A legfrissebb geofizikai adatok azonban rácáfoltak erre. Az egyik tudományos magazin beszámolója szerint a Föld magjának áramlási iránya a csendes óceáni lemezek alatt hirtelen és drasztikusan megfordult. Ez a folyékony fémréteg felelős azért a hatalmas mágneses pajzsért, ami megvédi a földi életet a pusztító kozmikus sugárzástól és a napviharoktól. Így a legkisebb zavar is azonnali vízhangot vált ki a műholdas mérőrendszerekben. A kutatók egyelőre nyugalomra intenek, mivel az első modellek szerint a Föld forgására vagy a mindennapi életünkre ez nincs közvetlen hatással. Ugyanakkor a geofizikusok elismerték, hogy a jelenlegi matematikai és földtani modellek nem látták előre ezt a jelenséget. Erről is bővebben olvashatnak a Magyar Nemzetben, és közben döbbenettel fedezem fel, hogy gyakorlatilag, mintha a Gömb, azt hiszem, hogy ez a című katasztrófa film szinopszisát olvasnám. Jó, nyilván ott másról volt szó, mert ott konkrétan meg is állt, és nem csinált semmit a Föld magja. Ne posztoljanak az internetre, Görögországban céltáblák lettek a turisták, erről is ír a Magyar Nemzet. Komoly aggodalmat keltett az izraeli külügyminisztérium riasztása az utazók számára, amely azonnali biztonsági óvintézkedésekre szólította fel a Görögországban nyaraló állampolgárait. Palesztinbarát és radikális csoportok ugyanis összehangolt országos demonstrációkat hirdettek meg a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyeken, köztük Rodoszon, Krétán és Mikonoszon. A főszezon kellős közepén robbant be a hír, ami alaposan átírta a turisták programját. A Times of Israel és a Haaretz beszámolói szerint a radikális csoportok több mint 30 különböző helyszínen, kifejezetten a nyaralók által látogatott csomópontokban, kikötőkben és sétáló utcákban szerveztek akciókat. A görög hatóságok szerint az igazi probléma az, hogy az ilyen politikai indulatok nem tűnnek el egyetlen éjszaka alatt. A megmozdulások hatásai a feszült utcai légkör a következő napokban, sőt akár a hét második felében is rányomja a bélyegét az egyes üdülővárosokra. A görög rendőrség megerősített egységeket vezényelt az utcákra, valamint a népszerű szigetek központjaiban fegyveresek járőröznek. A helyi hatóságok attól tartanak, hogy a szigorított ellenőrzések és a fokozott készültség a főszezon legforróbb heteiben rányomja majd a bélyegét a turisták szabadságérzetére. A gyakoribb igazoltatások pedig lassíthatják a sorokat a repülőtereken és a kikötőkben. Nos, erről is bővebben a Magyar Nemzetben.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Napos száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajna 1 szakaszán. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz ellehetetlenülése gyakorlatilag kettéoszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. A hatóságok a közúti és a vasúti kapacitások bővítéséről egyeztetnek.
1: Az időjárásról.
6: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tisza-tó 26, a Velencei-tó 24 fokos.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudás próba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes, minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen, tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap néhány írása. Tajvan már az internet leállására is felkészült. A Hankuang 42 hadgyakorlaton először gyakorolják, hogy milyen háborúzni a mobilhálózatok szinte teljes kiesése esetén. Tajvan az idei Hankuang 42 hadgyakorlaton már nem csak egy hagyományos kínai katonai támadás, hanem blokkált kommunikációs zavarok és úgynevezett lefejező csapás esetére is készült. A gyakorlat harci szakasza augusztus 5-én kezdődött és 14-éig tart. Az idei manőverekben több újdonság is megjelent, először vesz részt bennük a júliusban létrehozott partmenti műveleti parancsnokság, és első alkalommal gyakorolták a Tajpej megközelítésben stratégiai jelentőségű Tangchiang híd lezárását és védelmét is. A forgatókönyveket ráadásul nem teljesen előre rögzítik a gyakorlat menetét, az elképzett kínai lépésekre adott tajvani válaszok alakítják. Augusztus 5-én Lai Ching-tö, tajvani vezető is részt vett egy rendkívüli evakuációs próbán. Egy feltételezett vezetés elleni támadás riasztása után golyóálló mellényben és sisakban páncélozott járművel egy megerősített katonai parancsnoki központba szállították. Az elnöki épület egyszerre három konvoj hagyta el, feltehetően a támadófél megtévesztése érdekében. A polgári lakosságot is bevonják, légiriadó esetén óvóhelyekre kell vonulniuk. Augusztus 10-én és 13-án pedig a 4G és 5G hálózatok kapacitását a normál szint körülbelül 1%-ára csökkentik, hogy a hatóságok kommunikációs zavar esetét is gyakorolhassák. Erről is bővebben olvashatnak a Magyar Hírlapban. Kerékpározó férfira támadt egy medve egy szlovákiai erdőben, erről is beszámol a lap. A medve egy erdei magánúton támadt a férfira olyan területen, ahol ki volt helyezve egy belépni tilos tábla, amely a kerékpárosokra is vonatkozik. Bár az állat több sebet is ejtett a támadás után, a sérült férfi saját lábán el tudott menni az első házakig, ahol segítséget hívtak. A sérültet a Túró-Szentmártoni kórházban megműtötték, állapota stabil. Azonnal barna medve szakértőket küldtek a helyszínre, de a támadó állatot már nem tudták azonosítani. Szlovákiában nem szokatlan ember és medve találkozása. Júliusban az észak-szlovákiai német Porubában medve támadt egy férfire, aki a háza előtt dolgozott. Júniusban pedig a közeli Kisporubában egy nőstény medve támadt egy 41 éves férfire, akit tépet sebekkel szállítottak kórházba, a támadó állatot pedig kilőtték. Nos, hát erről is bővebben a Magyar Hírlapban.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

Napos szár az idő, csak időnként gomoly felhők. Körülbelül ez várható a mai nap folyamán, ezt mondják a meteorológusok. Én azért megpróbálok egy kicsit reményteli lenni, és bekukkantottam, hogy mi vár ránk a következő napokban, hát sokra nem jutottam. Kedden tovább fokozódik a hőség, sok napsütésre és csak kevés felhőre számíthatunk. Csapadék csak elvétve fordulhat elő, a déli szél több felé megélénkülhet. A hajnali minimumok 18 és 24, a délutáni maximumok 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Szerdán is kitart a napos, igen meleg nyári idő, a délutáni órákban helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is száraz marad az idő. A déli délnyugati szél több felé élénk lehet, hajnalban 19 és 25, délután 35 és 39 Celsius fok várható. Mondjuk nem tudom, hogy miért reménykedek, amikor mindenhol azt szajkozzák, hogy marad még továbbra is a meleg nyári idő, különben is örüljünk annak, hajnalban, kora reggel, milyen jó kis friss idő van. Nagyon jó érzés.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő óránk. Tamán Pele és Jenny közösével Dracula érkezik ide a 92.5-re.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos, száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
1: Az időjárásról.
4: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Közlekedési információk.
5: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje. Vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
0: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ismét Ricsó indította az órát, ez volt a Steel Interview, itt a 92-ötön azt az órát, aminek az első fele a Bulvár lapszemléről, a második pedig a kalendáriumról szól majd. A mikrofonnál Becker Bernadett.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a bulvárlapszemle első fele, méghozzá a Bors néhány írása. Rácz Gergő azt mondja, magányos voltam, és a zene lett a társam. Volt idő, amikor csak ült a szobájában, és magnókazettára vette fel az ötleteit. Ám ahogy jöttek a sikerek, teljesen új fordulatot vett az élete, kinyílt előtte a világ. A zene Rácz Gergő családjában is közös kapocs, hiszen a 7 éves kislányán, Lorinán már most látszik, hogy az alma nem esett messze a fájától. Rácz Gergő énekes a Hot magazinnak mesélt arról, hogyan egyensúlyozik a sűrű fellépések és a magánélet között, majd meghatottan mesélt Lorináról. Kiderült, hogy Rácz Gergő gyereke nem csak gyönyörűen rajzol, de a zenei érdeklődését is teljesen tőle örökölte. És egy kiskorában is a színpad felé kacsingatott, vagy más tervei voltak, már akkor érdekelt minden, mondja ő, amiben szabadon kiélhettem a kreativitásomat. Volt egy időszak, amikor rajzfilmeket készítettem, azaz saját karaktereket találtam ki, és egész történeteket, meséket szőttem köréjük. Ugyanakkor a bűvészet és a színészet is közel állt a szívemhez, és hogy hogyan találta meg mégis a zene, nehéz ezt utólag kitalálni, nem tudom, hogy ebbe a világba szerettem-e bele, vagy azért alakult így, mert magányos voltam és a zene lett a társam. Az viszont biztos, hogy egyszer csak azon kaptam magam, már az iskolapadban ülve is a hazautat vártam, mert otthon végre elmerülhettem a dallamokban, idővel pedig szépen lassan megérkeztek a saját álmaim is, hogy mit mesélt még Rácz Gergő, olvassanak róla a Borsban. És ha már gyerekek és szülő, mostani fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet, ezt mondja Lola. Az anyaság kész hullámvasútán az énekesnő élete legjobb időszakát éli. Lola kislánya, Lenka, teljesen új értelmet adott az énekesnő mindennapjainak, és az a hatalmas szeretett dózis, amit tőle kap, minden kőkemény fáradtságot azonnal felülír. Lola kapcsán sokan találgatják, vajon sikerült-e visszarázódni a régi kerékvágásba Lenka születése óta, az édesanyja szerint azonban egy teljesen új fejezet vette kezdetét. A régi önmagamhoz már nem tudok visszatérni, hiszen ez egy teljesen más élet, az a fajta maximalizmus, ami akkor jellemzett, amikor még egyedül voltam, ma már kivitelezhetetlen, ám amióta megszületett a kislányom, összeszedettebb és strapabíróbb vagyok, mint valaha, kezdte az anyuka. Lola kislánya Lenka egy igazi mintababa, ám az utóbbi időben egyre inkább megmutatja a huncut oldalát, hogy hogyan teszi, olvassák el a Borsban, és hogy hogyan zenélnek, énekelnek a főszereplők, a hírek főszereplői, az már is kiderül, jön Lola, majd pedig jön Rácz Gergő is, itt a 92-ben.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyírosz.
8: Pont egy gyírosz?
7: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
6: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyíroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a Blikk két írása. Itt a 92-ön helikopterrel érkezett a koncertre Nagy Bogi számára igazán emlékezetes, ha sikerült a BSV-vel közös koncert, az énekesnő ugyanis több ezres tömeg előtt lépetett színpadra a Budapest Parkban. A fellépéshez vezető út azonban már önmagában is különleges élményt tartogatott. Bogi legutóbbi Instagram bejegyzése alapján egy helikopterezéssel hangolódott az esti bulira. Az énekesnő ráadásul nem is öltözött át a repülés kedvéért, így a koncertre szánt fellépő ruhájában élvezhette a nem mindennapi utazást. A különleges érkezés minden bizonnyal kellően megalapozta a hangulatot az este hátra lévő részére, amelyen aztán a színpadon is hatalmas energiával vetette bele magát a közös produkcióba. Nagy Bogi és a BSV együttműködés egyébként korántsem új keletű, az elmúlt időszakban már több alkalommal álltak közösen színpadra, és egyre több közös dal is született. A produkciók rendre nagy sikert aratnak, miközben a formáció tagjai és Bogi között kialakult jó kapcsolat is gyakran a témát a rajongóknak. Különösen sok találgatás övezi Bogi és a frontember Matyi kapcsolatát, a közösségi médiában ugyanis időről időre felmerül, hogy a két előadót nem csupán a zene köti össze. A szerelmi kapcsolatukról szóló híreszteléseket azonban már több alkalommal is cáfolták. Egy dolog minden esetre aligha kérdéses, Bogi és Matyi láthatóan remekül érzik magukat egymás társaságában, ami a közös fellépéseiken is rendre megmutatkozik. Róluk is olvashatnak tehát a Blikkben, és Boráros Gábor szívszorító példával mutatta meg kislányának, hogy az édesanyja még mindig szereti, erről is a Blikk ír. Zorát a gyász feldolgozásában igyekszik segíteni, mint ismert az MMA harcos korábbi párja Jákli Mónika tragikus autóbalesetben hunyt el. A gyermeknek pedig maga az édesapa mondta el a felfoghatatlan hírt. Gábor most közösségi oldalán osztotta meg, miként szemléltette kislányának, hogy az édesanyja szeretete a halála után sem tűnt el. A sportoló korábban szakember segítségét is kérte, hogy a lehető legkíméletesebb módon hozhassa a kislány tudomására édesanyja elvesztését. A nehéz beszélgetést követően most egy különleges példával próbálta megértetni Zorával az elmúlás és a szeretet természetét. Boráros Gábor az Instagram oldalára feltöltött videóban részletesen elmesélte, milyen módszerrel igyekezett jobb kedve deríteni a kislányt, milyen rossz megfogalmazás ez, és egyben rávilágítani arra, hogy az anyai szeretet akkor is létezik, ha az ember fizikai valójában már nincs jelen. A következőképpen próbáltam szemléltetni neki, hogy is kell érteni azt, amit mondtam, hogy attól függetlenül, hogy anyukájával nem látják egymást, hogy anyukájával nem találkoznak többé, attól függetlenül anyukája nagyon is szereti őt. Nagyon is szereti azóta is, és az, hogy nem látja őt, az nem jelenti azt, hogy nem, mondta Gábor. Felállt, majd oda ment a fal mögé, és elbújt a gyermek elől. Innen magyarázta el Zorának, hogy bár most nem látja őt, pontosan tudja, hogy az apukája továbbra is nagyon szereti. Hogy mit csinált, és mit igyekezett még elkövetni az apuka, olvassanak róla a Blikkben.
0: Szegléd Rádió.
1: És vissza az első hírhez a Blikkből, jöjjön Nagy Bogi és a BSV Always Be Mine itt a 92-ten.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napos száraz idő lesz. A héten ismét ülésezik az országgyűlés. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása is. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalás érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
0: Az időjárásról.
1: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Ceglin Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

ahogy ígértem, jön most már a kalendárium is, augusztus 10-e van, a lőrincek ünnepelhetik ma névnapjukat, latin eredetű, a nevük a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. Kedves lőrincek, nagyon boldog névnapot!

0: nézzük át a naphíre szülöttjeit, vagy legalábbis néhányat közülük. 78 éve született Gerevics Pál világbajnok, vívó edző. 69 éve született Básti Júlia, Kossuth Díjas színésznő. 66 éves ma Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész. 48 éve, hogy megszületett Kolotkó Mihály, ukrán-magyar szobrászművész, aki mini szobrairól ismert, néhányat már én is láttam közelről, és őt le is fotóztam. Nagyon-nagyon édesek, és persze szépek is. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen ki más jöhetne, mint a születésnapos Antonio Banderas.
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
6: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
7: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Két napos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalások érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
1: Az időjárásról.
9: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
1: Közlekedési információk.
10: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Na, indított az órát, Get Lucky elszólt itt a 92-tön, azt az órát, aminek az első felében jön majd egy beszélgetés, egy kiállításról lesz majd szó, hogy melyikről és kivel beszélgetett Szatmári Gábor, hamarosan elárulom. Nagyon szép délelőttöt, csoda szép hétfőt, csak azért is.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak!

0: pénteken nyílt meg a Gubodi utcai G17 galériában a Vágány Tamás grafikus és festőművész tárlata. Erről szól a következő beszélgetés, amelyet Szatmári Gábor készített az egyik főszervezővel, a kiállítást megnyitó Rónai Gábor művésztanárral, aki sok érdekes dolgot árult el a művészről és persze az alkotásokról is.
1: Tehát egy újonnan nyíló kiállításról fogunk beszélgetni. A helyszín a G17 galéria a Gubodi utcában. Én azt hiszem, hogy a ceglédi művészet kedvelők már nagyon jól ismerik ezt a helyet, és nagyon sokan meg is szerették. Most augusztus 7-én nyílik tehát ez a kiállítás, ami Vágány Tamás képeiből áll. Túlélés, ez a címe ennek a kiállításnak, és ezt a tárlatot majd Rónai Gábor művésztanár fogja megnyitni, akivel most itt beszélgetünk, és különlegessége talán ennek a beszélgetésnek, hogy miközben a pénteki adásunkat hallják, már zajlik tulajdonképpen a megnyitó. Mi most délelőtt beszélgetünk itt a rádió stúdiójában. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz Gábor!
2: Szervusz Gábor! Jó napot kívánok a nézőknek! A hallgatóknak.
1: Akik nézők is lesznek természetesen, hiszen a képeket nézni kell majd, és ez a kiállítás tehát az apropója ennek a beszélgetésnek. Akik most pénteken hallanak bennünket, ők még tehát, ha gondolnak egyet, gyorsan elszaladhatnak a G17 galériába, mert még a megnyitóból is részesülhetnek. Akik a hétvégi válogató ismétlő műsorunkban hallják már ezt a beszélgetést, ők sem maradnak le a képekről, hiszen egészen jövő péntekig, 14-ig ezek a képek láthatók lesznek majd. Hát úgy lenne teljes ez a beszélgetés, és erről is szóltunk itt előzetesen egymás között, hogy ha itt lenne maga a művész Vágány Tamás is, aki azonban sajnos betegsége miatt nem tud itt lenni. A kiállítás megnyitón azért hál' Istennek ott lesz majd ő, ugye?
2: Így van, ott lesz a járóképességével, vannak gondok a Tamásnak.
1: És ide a harmadikra fölmászni most, hát bizony ez neki
2: biztos, nem
1: lett
2: sikerülne volna. Neki, de azt gondolom, hogy ha itt lenne a kiállítás, akkor ide is följönne. Mert él, hal a festészetért, a művészetért, a grafikáért. Pontosan azért lett túlélés a kiállítás
1: címben. Nem véletlen. Igen, nem véletlen, bizony. Mit kell ő róla tudni, mikor kezdett ő foglalkozni ezzel? Ő amatőr festőnek számít tulajdonképpen?
2: Tamás kollégám volt a Losonci iskolában a 90-es években, és mindig is érdeklődött az iránt, amit én csinálok.
1: De ő nem rajzszakos.
2: Nem rajzszakos, ő mezőgazdasági mérnök.
1: Igen.
2: És számos képet vettek tőlem, portrékat a fiaikról, csendéleteket, tájképeket vettek tőlem, és amikor ezek az üzletek megtörténtek, akkor a szokásosnál többet beszélgettünk, mert
1: Tamásnak
2: akkor is különös érzékenysége volt a festészet irányában.
1: És ő mikor ragadott vajon Pemzlit először?
2: Tamás végig dolgozta az életét gyakorlatilag a Losonci iskolában, egy jó 20-ast az elnyomott tulajbányászként, tehát ő nagyon kemény.
1: Hoppa.
2: Munkát végzett.
1: Az igen.
2: Aki látott már arról filmet, hogy milyen az olajbányászok élete.
1: Hát nem egyszerű bizony. Igen.
2: Nem nagyon tudok nehezebb munkát mondani.
1: Igen.
2: Annál, és mivel, hogy mérnök tanár lett, így dolgozhatott volna a mezőgazdasági szakközépiskolába, vagy a BEM-be is, de végül is a Losonci iskolába jött, és például olyan dolgokat csináltunk, hogy ilyen tanári bulira, nagy tanári bulira néptáncot tanultunk be közösen a vállalkozó kolléganőkkel, tehát hogy Tamással mindig ilyen bulis dolgokba vettem részt, mert nem ugyanazon a tagozaton dolgoztunk, de mindig nyomon követtük egymás tevékenységét, és egy-egy jó szavunk mindig volt egymáshoz.
1: Igen. Most hogyan került ő képbe? Szó szerint is mondhatjuk, hiszen ugye hát nem is olyan egyszerű összeállítani a G17 galéria programját, mert azért hál' Istennek sokszor nekem úgy tűnik félig meddig kívülállónak, mint hogyha a bőség zavarával küzdenétek, mert azért sok tehetséges kéz van ebben a városban.
2: Sok tehetséges kéz van, de a sok tehetséges kéz közül kevés az, aki fölismeri vállalni a munkáit. Tehát most olyan 25 körül van a képzőművész szekciónak a létszáma, és ebből a 25 emberből még szerintem talán csak 10 voltak, akik kiállítottak, és nagyon sokan nem vállalkoztak még önálló kiállításra.
1: Szégyenlősek vagyunk, ceglédiek?
2: Az is meg lehet, de az is meg lehet, hogy ez egy komoly munka ezt előkészíteni.
1: Nem egyszerű, persze.
2: Most is egy kis csapat csinálta a kiállítást, tehát Horváth Klára, Bognán Márta, Olá Tibor és jó magam készítettük elő a terepet, és raktuk fel a képeket, rendeztük meg, csináltunk rendet, összetakarítottuk a lehullott vakolatot,
1: és így
2: tovább. Tehát a üvegszilánkokat, mert hogy volt betörés a G17 galériába néhány hónappal ezelőtt, amiben még maradt, itt ott a üvegszilánk, és ez csak a mi részünkről, csak a felrakás, tehát a kiállítás elkészítése. Tehát Tamás, ugye az első kérdésedre is válaszoljak, Tamás 3-4 éve kezdett el rajzolással foglalkozni.
1: Úgy komolyabban igazából.
2: Komolyabban. Előtte is vázlatkolkatott és skiccelgetett, de hát ugye tudjuk, hogy, lelkes amatőrök mit szoktak csinálni, tehát virágcsendéleteket, tájképeket szoktak rajzolni, és a Tamás az utolsó 3-4 évben súlyos betegséggel küzd, és a súlyos betegségből neki egyfajta kiút, egy mencsvár, egy mindennapos fenntartó erő az, hogy grafikákat készít, ilyen kis A4-es papírokra grafikákat készít, abból nagyon-nagyon sok van, tehát 5-600 darabnyi
1: az igen.
2: van, és a jobban sikerülteket néha átdolgozza A3-as, vagy még nagyobb méretű festményekké.
1: Igen, tehát akkor fest is tulajdonképpen, igen. de a fővonal akkor a grafika ezek szerint, vagy abból indul ki, most, mondhatjuk úgy?
2: Most éppen ez a kiállítás, ez egy kicsit a grafika irányába billen, több grafika lesz, mint amennyi festmény, de van szerencsém járni havonta egyszer az ő műtermébe, mert kialakított egy fészerből egy kis műtermet magának, és az a műterem az úgy néz ki, mint egy igazi műterem, tehát ott tele van a falképekkel, és nagyon szépen kapcsolatba lépnek egymással azok a munkák, mint ahogy a...
1: Mint egy kiállítótér tulajdonképpen az is egyúttal.
2: De nem is akármilyen, tehát ez a barokk kiállítótér, ahol egymás fölött, alatt, mellett, között vannak a képek.
1: És hát nyilván ez őt is inspirálja egyébként, hogyha oda belép, ugye eleve, hogy na, akkor már itt vannak ezek a jó kis alkotások, most csináljunk egy még jobbat.
2: Igen.
1: Még ezeknél is jobbat.
2: Igen, a családja egyre inkább támogatja.
1: Fontos, nagyon fontos.
2: A gyerekei nyaralásból most hazajönnek erre a kiállításra. Hát úgy volt, hogy nem tudnak jönni, de mégis látják, hogy az interneten meg mindenütt ott van ez a kiállítás, megnyitónak a híre, ezért úgy érzik, hogy kell jönniük. Volt egy korábbi kiállítás megnyitó, ahol Dénes fia szakszofonozott, ő volt a...
1: Akkor egy tehetséges művész család ez tulajdonképpen.
2: Mindenki valamilyen művészeti ágban ott van, igen. És az unokák is heten vannak, és az unokák is pozitívan viszonyulnak. Tehát, hogy mindenkinek megvan a maga kedvenc képe, a feleségének is megvan a kedvenc stílus, a gyermekeinek is megvan, az unokáinak is megvan. Hát és tehát sokszor tényleg viták alakulnak ki, hogy melyik a jó kép, melyik nem jó kép.
1: Tehát, igen, igen.
2: Hogy egyfajta szellemi játék, egy ilyen szellemi társalgási téma az, hogy mi van a Tamásnak a képeivel.
1: Hányi kép kerül most ki ezen a kiállításon?
2: Nem számoltuk pontosan meg. Nagyobb képeket azokat föltettük hullámkartonra. Nagyon érdekes. Tehát van, ahol nagyon puha a fal,
1: nice.
2: És valahol olyan kemény a fal, hogy 2 mm-re lehet beleverni csak szöget. És csak belefúrni lehet, tehát beton, misung. És azt találtuk ki, hogy egy ilyen könnyed nyári kiállítás felrakás, akkor ezen a hullámkartonon átverünk egy-egy gombostűt a sarkán,
1: igen.
2: és akkor az megfogja a képet, ott van fönt, nem csinál nagy heget, a kijavítása nem lesz problématikus, úgyhogy amellett mindig van bennünk egyfajta vágy, hogy egy kicsit kísérletezzünk, hogy hogyan lehetne, tehát egyáltalán a kiállítás műfaját megújítani.
1: Igen.
2: Tehát a hullámkarton nem annyira jellegzetes dolog, mondjuk egy barokk galériában,
1: hát,
2: egészen
1: igen.
2: biztos, hogy nem.
1: Igen.
2: Ráadásul a családja azzal tiszteli meg a Tamás képeit, hogy ilyen szép cirádás arany, meg barna arany, tehát ezek a blondel keretek is sokszor rákerülnek a képekre, ami megint csak egy érdekes fricska,
1: nem mindegy,
2: egy
1: ám, igen,
2: modern
1: a keret.
2: Képre, képnek nagyon érdekes fricska, ugyanakkor mi megpróbáltuk a neutralitását visszaállítani ezeknek a képeknek, tehát hogy csak és kizárólag a kép felületen látható dolgok legyenek izgalmasak.
1: Azok a legfontosabbak,
2: semmi
1: igen.
2: Semmi ne zavarjon, az a halvány barna háttér, amit a csomagoló papír tud biztosítani, az nagyon
1: az
2: szépen
1: leválasztja
2: a környezetről, és akkor szépen egybe is tartja a műveket, amik egyébként azért tudtak egységesek lenni, mert tegnap kérdezte egy számot olyan 60-70 darab kép összesen, az és igen. Akkor kiválogattunk 50-et.
1: Igen, hát az már azért, igen, ad egy kis nézegetni valót ott bőségesen, azt hiszem, és érdemes lesz majd megnézni, tehát ez a tárlat egészen 14-én péntekig látható lesz a G17-ben. Azért fut a szekér ott rendesen, van dolgotok, ugye? Tehát vannak, gondolom már a következő időszakra is tervek a galériában.
2: Elég nehéz dolog hivatalos szervnek lenni.
1: Igen.
2: Hivatalos szervnek másfajta áramszámlát, másfajta gázszámlát, másfajta csatornadíjat és vízdíjat kell fizetni, amit egészen másképpen izzad ki az ember akkor, hogyha így a zsebünkből kirakva az asztalra kell kifizetni, mint amikor mondjuk az egyesület meghívással mondjuk a Művelődési Háznak a profi galériájában állít ki.
1: Persze.
2: Tehát, hogy a más ízei vannak ennek. Tehát például most az a tervünk, hogy gázt nem fogunk használni, nem tudjuk kifizetni, hanem visszatérünk azok a típusú kiállításokra, amik 2 évvel ezelőtt voltak télen, ezek a kamra kiállítások, amelyen egyszer te is zenéltél, amikor egy este lesz kiállítás. Tehát télen nem lesznek ilyen hosszú kiállítások, hanem egy este is lesz a kiállítás.
1: És annyi ember lesz, hogy befűtjük tulajdonképpen mi magunk, aki saját testünkkel mondhatni a helyiséget.
2: De ha nem sikerül, akkor viszünk egy elektromos fűtőpanelt, és
1: maximum,
2: délután befűtjük. Szóval visszatérve a kérdésed lényegére, eléggé rezgett a léc most a nyár elején, ugyanis Újházi Gyuri lemondott a szekció vezetőségről.
1: Valóban, igen.
2: Én is lemondtam a Benedek Péter rajzkörvezetéséről, de gyakorlatilag a nehéz körülmények ellen egy kicsit tiltakozásképpen is, de Gyurinak Vezsenyben akadt alpolgármesteri feladata, én pedig nagyon besokaltam, beteg lettem, és egy kicsit vissza kellett venni. És ugye vagy a Gyuri, vagy én, vagy ez a 3 ember, akit említettem, ők voltak azok, akik általában kiállítást csináltak, vagy Csurgai Feri fölkarolt valakit, és akkor megrendezte a kiállítást.
1: Igen, igen, igen. Hát ezek nem feltétlen nagyon jó hírek. A jó hír viszont az, hogy tényleg nyílik kiállítás, és Vágány Tamás képeiben lehet gyönyörködni. Itt a műsoridőnk lassacskán a végéhez ér. A lényeg az, hogy aki még esetleg nem értesült volna róla, ha bár tényleg nagyon sok fronton, itt a Cegléd Rádióban is, a programozóban is beszéltünk már erről a kiállításról, ami tehát, ha pénteken hallgatják, akkor még a megnyitóra is odaérhetnek, a megnyitó végére legalábbis odaérhetnek, de egészen 14-én péntekig ezek a Vágány Tamás képek, egyrészt grafikák, másrészt festmények is láthatók lesznek, nagyjából 50 kép, azért azt hiszem, hogy lesz mit ott nézegetni, és érdemes lesz bemenni, és egy kicsit biztatni a G17 galériát, hogy ne adja föl, és azért folyjon ott tovább a munka, és láthassunk még nagyon sok szép művészeti alkotást, többek között ezt köszöntem most meg ezzel a beszélgetéssel is tulajdonképpen Rónai Gábornak, akivel a megnyitón is találkozhatnak majd. Gábor, köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor jó munkát továbbiakban is, és várjuk a jó híreket a G17-ből.
2: Tegnap úgy búcsúztunk el egymástól, hogy semmiképpen nem hagyjuk el a G17 galériát.
1: Legyen ez a végszó. Köszönöm szépen.
2: Viszontlátásra.
3: Cegléd Rádió. Cegléd Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Napos, száraz idő lesz. 2 napos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. 2 napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben 2 új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Beszélt arról is, hogy a jegybanki 5 csapás programnak is köszönhetően sikeres a kibercsalások elleni küzdelem. 41%-kal csökkent például a banki átutalásokat érintő visszaélések száma. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskolakezdés. Ma még várják az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus 2. hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. Rendkívül alacsony a horvátországi folyók vízállása. A Dráván Eszéknél és a Dunán Batinánál új negatív rekordot mértek, az Orljavá pedig a napokban akár teljesen ki is száradhat. A Száva, a Kupa és a Mura is a kisvizes tartományban van.
3: Az időjárásról.
4: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok vár.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Még látható Fekély Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modell gyűjteménye a Kossuth Művelődési Központban ma 14 és 20 óra között, holnap szintén 14 és 20 óra között, szerdán pedig 14 és 18 óra között láthatják a több mint 340 darab egyedi és életűen megformázott dinoszaurusz modellt és az azokhoz készített diorámákat. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes InBody-test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albert Irsai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albert Irsai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertirsa.hu e-mail címen. Tehát Albert Irsai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ kamaragalériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.

Már is jön a Well Hello, lezárják az órát, Apuved meg 2014-ből szól majd a dal, hogy essenek a reklámok, a friss hírek, és indulhasson egy olyan óra, amiben én egy kicsit elvonulok, és átadom a telepet Szabó Kristófnak, jönnek a Cegléd Rádió sporthírei, 11 óra után visszatérek. 92.5 Cegléd Rádió.

0: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
1: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
2: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
6: Napos, száraz idő lesz. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés. Baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Két napos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtté felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medve támadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
5: Az időjárásról.
6: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
5: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal a ceglédi hírek mellett szó lesz majd a NASCAR-ról, valamint az ATP Tour keménypályás felvezető mérkőzéseiről a US Open felé, mégpedig most jelenleg a férfi mezőny Montrealban küzd. FM92.

Megvan a sorsolás, kezdődhet a visszaszámlálás. Elkészült a 2026-27-es NB1-B bajnokság sorsolása, így hivatalosan is elkezdődhet a készülődés az új szezonra. Az első bajnoki mérkőzésre szeptember első hétvégéjén kerül sor, amikor a sárga-kékek Komlóra utaznak. Az első hazai mérkőzés a szeptember 13-ai hétvégén lesz, ahol az Ózd együttesét látja majd vendégül csapatunk. A szakvezetés és a játékosok is bíznak benne, hogy minél többen kilátogatnak, és közösen teremtenek majd fantasztikus hangulatot a lelátón. Az őszi szezon a december 20-ai hétvégén zárul, amikor Várpalotán fog pályára lépni a ceglédi csapat. A tavaszi idény január 31-ei hétvégén veszi kezdetét, a bajnokság pedig a május 30-ai hétvégén ér véget. Hamarosan a teljes menetrend is nyilvános lesz. Ceglédi Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2020 26. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

A sorsolás tehát már megvan, viszont a ceglédi sajtó Tóth Norbertet kérdezte a felkészülési szezon első két hetéről. Azt gondolom és látom is a csapaton, hogy a tervezett programot abszolút keményen és nagyon jó munkamorállal indítottuk meg, és végzik jelenleg, szóval a tervek szerint haladnak az edzések. A harmadik hét közepe vége most az, amikor a fizikai fáradtság csúcspontját éri el, és ez megjelent a lábakban és az egész testben is, mikor nehéz irányítani a fáradt végtagokat, de ennek most itt van az ideje. Egy-két minimális húzódás, izomfájdalom kívül szerencsére csak kimerültség az, ami most elmondható a csapatról, egyébként mindenki rendben van. Ahogy elkezdtük a munkát és a csapat nagy részt egyben tudott maradni, az bizakodásra ad okot, hiszen meglátásom szerint már előrébb tartunk, mint tettük ezt tavaly. Az érkező játékosok pedig gyorsan felvették a csapatunk ritmusát, tökéletesen beilleszkedtek és biztos vagyok benne, hogy a csapat segítségére lesznek. Ceglédrádió 92.5.

A ceglédi KKS utánpótlás edzői is nyilvánosságra kerültek a 2026-27-es szezonban. Fiú U20 első csapat Halász Levente, fiú U20 második csapat Dengi Zoltán, lány U20 Szilágyi József, fiú U18 Varga Péter, lány U18 Szilágyi József, fiú U16 Dengi Zoltán, lány U15 Nagy Attila, fiú U15 Majoros László, fiú U14 első csapat Tóth László, fiú U14 második csapat Döme Szabolcs Kádás László, lány U14 Vetési Bence Kádás László, fiú U12 első csapat Mózes Dorina, fiú U12 második csapat Tóth László, lány U12 Orosz Kacskó Ágnes.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak!

0: Eljött a nyári keményborításos szezon első Masters tornája, Montrealban ütköznek meg az ATP Tour játékosai, azonban Novák Djokovic, Jannik Sinner, valamint Carlos Alcaraz sem vesz részt a tornán. Az utóbbi áprilisban játszott utoljára, ám 99% hogy ott lesz a US Open-en, ahol 2023 után újra címvédőként vesz majd részt. A kanadai torna nagyon különleges helyszín a túron, ugyanis minden második évben cserélnek a fiúk és a lányok, míg egyik brigád Montrealban, addig a másik Torontóban játszik. 2024-ben, mikor utoljára itt járt a férfi mezőny, akkor Alexi Popirin tudott nyerni, a döntőben Andrei Rublyovot legyőzve. Ő már biztosan nem fogja megvédeni a címét, mivel a 32 között kikapott Tiago Tirantétól. Sasha Zverev a verseny első kiemeltje szintén kikapott már az első meccsén, Talon Grigspur ellenében. Jelenleg a 8-at döntőknél járnak a küzdelmek, az előbb említett Grigspur Merida Aguilar ellen játszik majd, Tirante Lerner Tien ellen. A Botik van de Zandskulpi Jakub Mensik párosítás is különleges csemege, a holland egy jobb napján bárkit képes megverni kemény borításon, igaz, tavaly a Winston Salemi döntőben Kucsovics Marci ellen ezt nem tudta bizonyítani, míg a két ON szponzorált fiatal tehetség, João Fonseca, Ben Shelton is pályára lép egymás ellen, utóbbi tavaly megnyerte a Canadian Open-t. Néhány mérkőzés azonban már lement a 8-ad döntőben. Kétszedben nyert Arthur Fils Cam Norrie ellen, szintén ilyen arányban győzedelmeskedett Rafael Hodár Jiří Lehecka ellen, ők egymás ellen játszanak az elődöntőbe jutásért. Egyaránt 3-szettes meccsen nyert Luciano Darderi és Brandon Nakashima is, az olasz Nuno Borzsest, míg a hazaiak nagy örömére Nakashima Arthur Rinderne-est küldte haza. Amint véget ér Montreal, azonnal folytatódik a túr a Cincinnati Masters-el, utána pedig már csak az említett Winston Salemi tornabárránk a US Open előtt.
1: Cegléd Rádió FM

Az elmúlt időszak a NASCAR Cup Series-ben egyértelműen Corey Haimról szólt, a fiatal pilóta rövid időn belül második győzelmét szerezte meg részmunkaidős Cup versenyzőként, ráadásul nem is akármilyen győzelmeket aratott, San Diegóban a katonai bázison egy utcai pályán, amely könnyen lehető az első és az utolsó verseny volt azon a helyszínen, valamint a Brickyard 400-ast is meg tudta nyerni, egy olyan versenyhelyszínen diadalmaskodott, amely minden pilóta bakancs listáján ott van. Corey Haim padlógázzal száguld a sztárs státusz felé, a 23-11 pedig Reddick bámulatos szezon kezdete után tovább szállítja a győzelmeket. Most Iowában rövid oválon versenyeznek majd, amely az alapszakaszt vezető Denny Hamlin felségterülete. A veterán pilóta utcahosszal vezeti a pontversenyt, és ha tavaly azt mondták, minden összeállt neki, akkor ez idén hatványozottan igaz. Még 4 verseny van hátra az alapszakaszból, és jelenleg a vonal alatt találhatóak olyan pilóták, mint Ross Chastain vagy Brad Keselowski, de továbbra sincs győzelme Kyle Larsonnak, William Byronnak, de Christopher Bellnek sem, akinek azonban 6 második helye is volt már idén.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék a kirakó.

Cegléd Rádió sport híreit hallották? Egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljak a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket legközelebb is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden,

0: a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
1: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
0: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
1: Csurgatott tojásleves, A menü csikostokány tésztával, B menü sertéskaraj orlimódra kukoricás rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
0: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
1: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
0: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
1: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Napos, száraz idő lesz. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. A parlamentben két új fideszes képviselő, Hortai Olivér és Palóc André teszi le hivatali esküjét, emellett a képviselők törvénymódosítási javaslatokat vitatnak meg a 2026-os költségvetésről, a rendészeti feladatok átalakításáról, valamint a köztársasági elnökjelölés folyamatáról is tárgyalnak. Holnap szavazhat az országgyűlés az államfőről, amennyiben megválasztják az új elnököt, esküt tesz és beszédet mond a parlamentben. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Az előért 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. Az érintett 3., 4. és 13. kerületi önkormányzatok képviselői a teljes rendezvény ideje alatt együttműködnek a szervezőkkel a lakossági panaszok hatékony kezelése érdekében. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es, 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között. Az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna az emberekre. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
4: Az időjárásról.
5: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég. Ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható.
4: Közlekedési információk.
6: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ezzel Larson indította az órát, ez volt a Last Life Hit a 92.5-ön, azt az órát indította el Zara Larson, amiben jön majd a horoszkóp, mindazok kedvéért, akik reggel 6:30-7 környékén nem tudtak rákoncentrálni, hogy mit is mondok én a hétről, vagy akik még esetleg aludtak. Szóval jön majd egy heti horoszkóp, itt a Cegléd Rádióban, és jönnek a kiváló muzsikák. A folytatásban Lucas Graham, 7 Years.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Jaj, úgy megéheztem.
3: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
2: Egy gyrosz.
3: Pont egy gyrosz?
2: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
3: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegled@invia.hu e-mail címre, vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!

0: Na jöjjön hát a heti horoszkóp, itt a 92.5-ön kedves Kos. A hét elején komoly lendületet érezhetsz, ami különösen a munkádban hozhat áttörést. Érdemes kihasználnod a kreatív energiáidat egy új projekt elindítására, hiszen most minden adott ahhoz, hogy sikeresen vedd az első akadályokat. A magánéletedben a türelem lesz a kulcs a harmónia megőrzéséhez. Egy váratlan beszélgetés a partnereddel vagy egy közeli családtagoddal segített tisztázni a múltbeli félreértéseket, így a hétvégét már sokkal nyugodtabb hangulatban töltheted. Bika. Pénzügyi téren kedvező változások körvonalazódnak, érdemes átgondolnod hosszú távú befektetési terveidet. Ne kapkodj el semmilyen döntést, inkább hallgassa megérzéseidre, amelyek most különösen pontos iránytűként szolgálhatnak a hét során. A személyes fejlődésed érdekében érdemes időt szakítanod az elvonulásra és az önreflexióra. Egy kis fizikai aktivitás vagy természetben töltött idő csodákat tehet a közérzeteddel, feltöltve energiatartalékaidat a következő hetekre. Ikrek. Társasági életed felpesdülhet, számos új kapcsolatot építhetsz, amelyek szakmai téren is hosszú távú előnyökkel járhatnak. Légy nyitott az új ötletekre, mert egy véletlen találkozás inspiráló beszélgetéshez vezethet. Otthoni környezetedben szükség lehet némi kompromisszumra a közös teendők elosztásakor. Ha sikerül nyíltan kommunikálnod az igényeidet, sokkal gördülékenyebben telik majd a hét, és a családi béke is biztosítva marad. Rák. Munkahelyi környezetedben egy kis feszültség adódhat, de ne hagyd, hogy ez elkedvetlenítsen, koncentrálj a feladataidra, és meglátod, hogy a kitartásod hamar meghozza gyümölcsét, elismerést vívva ki a kollégáid körében. Érzelmi életedben a stabilitás kerül előtérbe, ami biztonságot ad a mindennapokban. Ideális időszak ez arra, hogy minőségi időt tölts a szeretteiddel, és megerősítsd azokat a kötelékeket, amelyek a legfontosabbak számodra. Oroszlán, tele vagy ambícióval, és ez a hét igazán kedvez a nagy tervek szövögetésének. Ne félj hallatni a hangodat a megbeszéléseken, mert az ötleteid frissítően hathatnak a csapatra, és előmozdíthatják a közös célok elérését. A romantikus kapcsolatokban új láng gyúlhat, a kellő figyelmet szentelsz a partnerednek. Egy közös program vagy egy őszinte vallomás mélyítheti a bizalmat, ami alapjaiban határozza meg a kapcsolatok jövőjét. Szűz. A rendszerezés és a tervezés most kiemelten fontos szerepet kap a mindennapjaidban. Ha sikerül priorizálnod a feladatokat, sokkal könnyebben elkerülheted a stresszt, és hatékonyabban haladhatsz a kitűzött céljaid felé. Egészségedre érdemes fokozott figyelmet fordítanod, különösen a pihenés és a megfelelő táplálkozás terén. Találj meg az arany középutat a munka és a kikapcsolódás között, hogy a hétvégére ne érezd magad kimerültnek. Hamarosan folytatom.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.

folytatom is a horoszkópot, mérleg, a kreativitásod csúcson pörög, ami látványos eredményeket hozhat a projektekben, amiken dolgozol. Ne fogd vissza magad, engedd, hogy az ötleteid szabadon áramoljanak, mert most igazán különleges dolgokat alkothatsz. Kapcsolataidban a harmónia megőrzése a fő cél, ezért igyekezz elkerülni a felesleges konfliktusokat. Ha valaki megpróbál vitába bocsátkozni veled, a diplomáciád és a higgadtságod segít majd a békés megoldás megtalálásában. Skorpió, szakmai életedben egy régóta várt előrelépés lehetősége mutatkozik, ha mersz határozottan cselekedni. Négy körültekintő a döntéseidnél, ne hagyd ki a kínálkozó alkalmat, ami hosszú távon is megváltoztathatja a karrieredet. Otthoni környezetedben érdemes rendet tenni, akár fizikailag, akár érzelmileg. A környezetváltozás vagy egy kis otthoni átalakítás friss energiát hozhat az életedbe, segítve a belső béke megtalálását és a relaxációt. Nyilas. A kíváncsiságod új területek felé vezethet, ami intellektuális feltöltődést jelent a hét során. Érdemes tanulásba kezdened, vagy elmélyítened egy olyan témában, amely régóta foglalkoztat, hiszen az új tudás most gyorsan hasznosulhat. Társasági kapcsolataidban őszintességgel érheted el a legnagyobb sikereket. Ne félj kimondani az igazságot, de mindig törekedj a tapintatos fogalmazásra. Így elkerülheted a félreértéseket, és elmélyítheted a barátságaidat. Bak. Pénzügyi tudatosságot most különösen megtérülhet. Érdemes áttekintened a költségvetésedet, egy kisebb, de fontos kiadás tervezése segíthet elkerülni a későbbi kellemetlenségeket, így nagyobb biztonságban érezheted magad. A munka és a magánélet egyensúlya kihívást jelenthet, de a kitartásoddal sikerül mindkét területen helytállnod. Ne feledd, hogy a családod támogatása a legnagyobb kincs, ezért mindenképpen szállj időt a közös pillanatokra. Vízöntő. Váratlan fordulatok várhatók a munkahelyeden, amelyek rugalmasságot követelnek tőled. Ne es pánikba, ne tekintsd ezeket lehetőségnek a fejlődésre, hiszen az alkalmazkodó képességed most az egyik legnagyobb erősséged lehet. Személyes fejlődésed érdekében érdemes olyan tevékenységekbe fognod, amelyek kiszakítanak a hétköznapokból. Egy új hobbi vagy egy kis kirándulás segíthet tisztázni a gondolataidat, és új perspektívát adhat az életedhez. És halak, érzékenységed és beleérző képességed most nagy segítségedre lehet a csapatmunkában. Ha sikerül összehangolódnod a kollégáiddal, sokkal gyorsabban és eredményesebben teljesíthetitek a kitűzött közös feladatokat. Magánéletedben a romantika és a mély érzelmi összekapcsolódás kerül a középpontba. Szállj időt az elmélyülésre, és ne félj megosztani az álmaidat a partnereddel, hiszen a közös jövőkép megerősítheti a kapcsolatotokat. Összességében egy változatos, dinamikus hét elé nézünk, ahol a tudatos tervezés és az érzelmi nyitottság egyaránt meghozza a gyümölcsét. Használják ki a lehetőségeket, és keressék az egyensúlyt minden élethelyzetben. FM 92.5 Szeglét Rádió.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jóját György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
4: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

Hamarosan véget ér a nap első fele, vagyis közeledünk a délhez, nézzük, és halljuk, hogy mi várható a folytatásban, Madonna és Hollywood, de itt lesz Jani Csákvecsa is. Mennyit adsz a lelkemért, teszi fel az igen fontos kérdés.

Már is ne zárja az órát Mohamed Fatima, ragyog a szívem, 2013-ból szól a dal, hogy jöhessenek a reklámok, a friss hírek, és indulasson egy újabb óra, sőt konkrétan a nap második fele Sunny Fodera és Papi Bascom közösével.

0: Yeah!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4200

0: 90 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plusz Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Napos száraz idő lesz. Az előírt határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje. A migrációs válság azonnali rendezését követelik Spanyolországban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Némileg enyhült a meleg, holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A tartósan magas hőmérséklet fokozott terhelést jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófa védelem oldalán elérhető azoknak a légkondicionált helyiségeknek a listája, amelyeket bárki igénybe vehet a kánikula ideje alatt. Az előírt 55 decibeles határérték alatt maradt a Sziget Fesztivál zajszintje az óbudai mérések alapján. A főszervező tájékoztatása szerint a mobil ellenőrző egységek a bejelentések alapján azonnal be tudnak avatkozni, és szükség esetén távolról is halkíthatnak az egyes színpadokon. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges határsértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11.000 hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le.
1: Az időjárásról.
2: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Közlekedési információk.
3: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét-Észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, 2 szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőségriadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Sunny Fodera és Poppy Bascombe indította az órát. Ez volt a Think About Us, nem hogy az órát, a nap második felét indították el tulajdonképpen. A mikrofonnál továbbra is Becker Bernadett, majd este 6 órakor átadom a stafétát Szatmári Gábornak, de addig még például ebben az órában jön egy kis lapszemle.
1: Szeglét Rádió 92.5.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Induljon át a lapszemle, induljon a Névszava néhány írásával. Egyre nagyobb a tét a hatos lottón, 1 milliárd forint közelében van már a főnyeremény. A Szerencsejáték ZRT tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki: 4-es, 14-es, 16-os, 23-as, 29-es és 37-es, és 6 találatos szelvény nem volt. A következő héten így a várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 940 millió forint lesz. Szép kis summa. Mentőkre támadtak feldühödött helyiek egy erdélyi faluban, mert azt hitték szervkereskedők, erről is ír a Népszava. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak az erdélyi Récekeresztúron feldühödött falusiak egy mentőautóra, az úgynevezett fekete mentőről szóló rémhírek hatására, súlyos szemsérülést okozva a jármű vezetőjének. Az erőszak azután harapódzott el, hogy a Kolozs megyei mentőszolgálat járműve szombat este egy beteget vett fel a Dés városától 40 kilométernyire lévő faluban, de a település központjában két személyautóval eltorlaszolták az útját, megállásra kényszerítették és többen rátámadtak. A rendőrség szerint a támadás azokkal a TikTokon terjesztett alaptalan rémhírekkel áll összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járnak Románia településein, hogy gyerekeket raboljanak el. A hatóságok felhívták a lakosság figyelmét, csak ellenőrzött, hivatalos forrásokból tájékozódjanak, és ne osszanak meg a közösségi médiában terjedő rémhíreket. Bővebben erről is a Népszavában, és arról is, hogy Barbra Streisand megírta első mesekönyvét. Imádok Barbra nagyi lenni, állítja most 84 éves Barbra Streisand, akit 3 unokája inspirált mesekönyvírására. Az apai nagyapa révén Galíciából, az osztrák-magyar monarchiából jött felmenőire büszke, világhírű színész és énekesnő jövő tavasszal dobja piacra az ebben a műfajban első alkotását And By The Way címmel. Az egyik kedvenc közös időtöltésünk a képeskönyvek olvasása, néha ugyanazt a könyvet újra és újra elolvassuk. Ezért arra gondoltam, milyen jó lenne saját könyvet írni nekik, s remélhetőleg más szülők és nagyszülők is örömmel olvasnák fel a kicsiknek, mondta a világszerte még mindig népszerű Barbra Streisand, a Funny Girl egykori sztárja, akinek a lemezei 150 millió példányban keltek el. Az Oscar, Emmy, Tony és Grammy díjas művésznő a címválasztás kapcsán arról is beszélt, hogy az And By The Way, apropó, vagy erről jut eszembe, vagy hogy el ne felejtsem esetleg is egyébként, így lehetne valahogy lefordítani magyarra, egy olyan kifejezés, amit nagyon gyakran használok, úgy tűnik mindig van még valami, amit el kell mondani. A könyv 2027 márciusában jelenik meg, az illusztrációkat Paige Kaiser készítette. A képeskönyv a nagyi és unoka egy napját követi végig, miközben játszanak, pancsolnak, és az élet legfontosabb igazságain elmélkednek. Nos, erről a könyvről és Barbra Streisandról is olvashatnak bővebben a Népszavában. FM 92.5 Egri Rádió.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
5: Hey!

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön a lapszemle folytatásában a Magyar Nemzet néhány írása. Megfordult a Föld motorja a csendes óceán alatt, a tudósok tanácstalanok, írja a lap. Az Európai űrügynökség műholdas mérései alapján a kutatók megdöbbentő felfedezést tettek. A Föld folyékony olvadvasból álló belső magja a csendes óceán alatti régióban páratlanul irányt változtatott. A bolygónk belsejében zajló folyamatokról hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy évezredek alatt sem változnak. A legfrissebb geofizikai adatok azonban rácáfoltak erre. Az egyik tudományos magazin beszámolója szerint a Föld magjának áramlási iránya a csendes óceáni lemezek alatt hirtelen és drasztikusan megfordult. Ez a folyékony fémréteg felelős azért a hatalmas mágneses pajzsért, ami megvédi a földi életet a pusztító kozmikus sugárzástól és a napviharoktól. Így a legkisebb zavar is azonnali vízhangot vált ki a műholdas mérőrendszerekben. A kutatók egyelőre nyugalomra intenek, mivel az első modellek szerint a Föld forgására vagy a mindennapi életünkre ez nincs közvetlen hatással. Ugyanakkor a geofizikusok elismerték, hogy a jelenlegi matematikai és földtani modellek nem látták előre ezt a jelenséget. Erről is bővebben olvashatnak a Magyar Nemzetben, és közben döbbenettel fedezem fel, hogy gyakorlatilag, mintha a Gömb, azt hiszem, hogy ez a című katasztrófafilm szinopszisát olvasnám. Jó, nyilván ott másról volt szó, mert ott konkrétan meg is állt, és nem csinált semmit a Föld magja. Ne posztoljanak az internetre, Görögországban céltáblák lettek a turisták, erről is ír a Magyar Nemzet. Komoly aggodalmat keltett az izraeli külügyminisztérium riasztása az utazók számára, amely azonnali biztonsági óvintézkedésekre szólította fel a Görögországban nyaraló állampolgárait. Palesztinbarát és radikális csoportok ugyanis összehangolt, országos demonstrációkat hirdettek meg a legnépszerűbb tengerparti üdülőhelyeken, köztük Rodoszon, Krétán és Mikonoszon. A főszezon kellős közepén robbant be a hír, ami alaposan átírta a turisták programját. A Times of Israel és a Haaretz beszámolói szerint a radikális csoportok több mint 30 különböző helyszínen, kifejezetten a nyaralók által látogatott csomópontokban, kikötőkben és sétáló utcákban szerveztek akciókat. A görög hatóságok szerint az igazi probléma az, hogy az ilyen politikai indulatok nem tűnnek el egyetlen éjszaka alatt. A megmozdulások hatásai a feszült utcai légkör a következő napokban, sőt akár a hét második felében is rányomja a bélyegét az egyes üdülővárosokra. A görög rendőrség megerősített egységeket vezényelt az utcákra, valamint a népszerű szigetek központjaiban fegyveresek járőröznek. A helyi hatóságok attól tartanak, hogy a szigorított ellenőrzések és a fokozott készültség a főszezon legforróbb heteiben rányomja majd a bélyegét a turisták szabadságérzetére, a gyakoribb igazoltatások pedig lassíthatják a sorokat a repülőtereken és a kikötőkben. Nos, erről is bővebben a Magyar Nemzetben.
0: Cegléd Rádió FM.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornék@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
2: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk a napi sajtó kínálatából.
1: Jöjjön most már a Magyar Hírlap néhány írása. Tajvan már az internet leállására is felkészült. A Hangkuang 42 hadgyakorlaton először gyakorolják, hogy milyen háborúzni a mobilhálózatok szinte teljes kiesése esetén. Tajvan az idei Hangkuang 42 hadgyakorlaton már nem csak egy hagyományos kínai katonai támadás, hanem blokkált kommunikációs zavarok és úgynevezett lefejező csapás esetére is készült. A gyakorlat harci szakasza augusztus 5-én kezdődött és 14-éig tart. Az idei manőverekben több újdonság is megjelent, először vesz részt bennük a júliusban létrehozott partmenti műveleti parancsnokság, és első alkalommal gyakorolták a Tajpej megközelítésben stratégiai jelentőségű Tangchiang híd lezárását és védelmét is. A forgatókönyveket ráadásul nem teljesen előre rögzítik a gyakorlat menetét, az elképzett kínai lépésekre adott tajvani válaszok alakítják. Augusztus 5-én Lai Ching-tö tajvani vezető is részt vett egy rendkívüli evakuációs próbán. Egy feltételezett vezetés elleni támadás riasztása után golyóálló mellényben és sisakban páncélozott járművel egy megerősített katonai parancsnoki központba szállították. Az elnöki épület egyszerre három konvoj hagyta el, feltehetően a támadófél megtévesztése érdekében. A polgári lakosságot is bevonják, légiriadó esetén óvóhelyekre kell vonulniuk. Augusztus 10-én és 13-án pedig a 4G és 5G hálózatok kapacitását a normál szint körülbelül 1%-ára csökkentik, hogy a hatóságok kommunikációs zavar esetét is gyakorolhassák. Erről is bővebben olvashatnak a Magyar Hírlapban. Kerékpározó férfira támadt egy medve egy szlovákiai erdőben, erről is beszámol a lap. A medve egy erdei magánúton támadt a férfira olyan területen, ahol ki volt helyezve egy belépni tilos tábla, amely a kerékpárosokra is vonatkozik. Bár az állat több sebet is ejtett a támadás után, a sérült férfi saját lábán el tudott menni az első házakig, ahol segítséget hívtak. A sérültet a Túró-Szentmártoni kórházban megműtötték, állapota stabil. Azonnal barna medve szakértőket küldtek a helyszínre, de a támadó állatot már nem tudták azonosítani. Szlovákiában nem szokatlan ember és medve találkozása. Júliusban az észak-szlovákiai német Porubában medve támadt egy férfira, aki a háza előtt dolgozott. Júniusban pedig a közeli Kisporubában egy nőstény medve támadt egy 41 éves férfire, akit tépet sebekkel szállítottak kórházba, a támadó állatot pedig kilőtték. Nos, hát erről is bővebben a Magyar Hírlapban.
2: Szegli,

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Holnap éjfélig másodfokú hőségriasztás van érvényben. A Paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termelni fogja az áramot estétől, mondta a miniszterelnök. Rendkívüli asszályra készülnek Belgiumban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik

0: Turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, mert az alaptörvény 17. módosításával Súlyog Tamás államfő mandátuma július 20-án megszűnt. Jogköreit ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el. A Mi Hazánk benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet nyújtott be a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. A migrációs válság azonnali rendezését követelve több ezren tüntettek tegnap este Ceutában. A spanyol enklávé négy nagy vallási felekezete és egy civil szervezet által meghirdetett demonstráción a június végi tömeges hatásértés nyomán kialakult kritikus helyzet ellen tiltakoztak a helyiek. A tüntetők elegendő erőforrást, fokozott határvédelmet és a lakosság biztonságának garantálását sürgették a spanyol kormánytól, valamint az Európai Uniótól. Rendkívüli aszályra készülnek Belgiumban. A belga közmédia arra hívta fel a figyelmet, hogy a következő napokban is kevés eső lesz az országban, a vízhiány pedig akadályozhatja az atomerőművek hűtését és a vállalkozások működését. Közben újabb hőhullám várható Hollandiában is, ahol tegnap délután több erdőtűzről is hírt adtak. A holland rendőrség gyújtogatásra gyanakszik. Újabb tűzpusztít Athén közelében. A görög fővárostól délkeletre az erős szél miatt gyorsan terjednek a lángok. Az oltásban több mint 170 tűzoltó és mintegy 40 jármű vesz részt, de 2 tűzoltó repülőgépet és 4 helikoptert is bevetettek. Egy települést kiürítettek. Athén mellett 10 napja több mint 11 ezer hektárnyi fenyőerdő és mezőgazdasági terület égett le.
1: Az időjárásról.
0: Szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkülhet a szél. Napközben 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tiszató 26, a Velencei tó 24 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Elindult egy újabb óra, az újabb óra pedig a Bulvár lapszemléről szól, majd nyilván csak részben két lapból, a Borsból és a Blikkből szemlézgetek egy kicsit, és közben szólnak a nagyon jó kis muzsikák. Kemre, You Feel Like Summer, ez jön a folytatásban. FM 92, Cegléd Rádió.

Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Cegvédi Alkotók Egyesülete, a Cegvédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői és iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárlat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i cegvédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a cegvédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 06 30 322 13 20-as számon.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
4: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonder Wash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett Plus kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Jöjjön hát a Bulvár Lapszemle első fele, méghozzá a Bors néhány írása. Rácz Gergő azt mondja, magányos voltam és a zene lett a társam. Volt idő, amikor csak ült a szobájában és magnókazettára vette fel az ötleteit. Ám ahogy jöttek a sikerek, teljesen új fordulatot vett az élete, kinyílt előtte a világ. A zene Rácz Gergő családjában is közös kapocs, hiszen a 7 éves kislányán Lorinán már most látszik, hogy az alma nem esett messze a fájától. Rácz Gergő énekes a Hot magazinnak mesélt arról, hogyan egyensúlyozik a sűrű fellépések és a magánélet között, majd meghatottan mesélt Lorináról. Kiderült, hogy Rácz Gergő gyereke nem csak gyönyörűen rajzol, de a zenei érdeklődését is teljesen tőle örökölte. És egy kiskorában is a színpad felé kacsingatott, vagy más tervei voltak, már akkor érdekelt minden, mondja ő, amiben szabadon kiélhettem a kreativitásomat. Volt egy időszak, amikor rajzfilmeket készítettem, azaz saját karaktereket találtam ki, és egész történeteket, meséket szőttem köréjük. Ugyanakkor a bűvészet és a színészet is közel állt a szívemhez, és hogy hogyan találta meg mégis a zene, nehéz ezt utólag kitalálni, nem tudom, hogy ebbe a világba szerettem-e bele, vagy azért alakult így, mert magányos voltam és a zene lett a társam. Az viszont biztos, hogy egyszer csak azon kaptam magam, már az iskolapadban ülve is a hazautat vártam, mert otthon végre elmerülhettem a dallamokban, idővel pedig szépen lassan megérkeztek a saját álmaim is, hogy mit mesélt még Rácz Gergő, olvassanak róla a Borsban. És ha már gyerekek és szülő, mostani fárasztóbb, ám mérhetetlenül boldogabb élet, ezt mondja Lola. Az anyaság kész hullámvasút, ám az énekesnő élete legjobb időszakát éli. Lola kislánya, Lenka teljesen új értelmet adott az énekesnő mindennapjainak, és az a hatalmas szeretett dózis, amit tőle kap, minden kőkemény fáradtságot azonnal felülír. Lola kapcsán sokan találgatják, vajon sikerült-e visszarázódni a régi kerékvágásba Lenka születése óta, az édesanyja szerint azonban egy teljesen új fejezet vette kezdetét. A régi önmagamhoz már nem tudok visszatérni, hiszen ez egy teljesen más élet, az a fajta maximalizmus, ami akkor jellemzett, amikor még egyedül voltam, ma már kivitelezhetetlen, ám amióta megszületett a kislányom, összeszedettebb és strapabíróbb vagyok, mint valaha, kezdte az anyuka. Lola kislánya Lenka egy igazi mintababa, ám az utóbbi időben egyre inkább megmutatja a huncut oldalát, hogy hogyan teszi, olvassák el a Borsban, és hogy hogyan zenélnek, énekelnek a főszereplők, a hírek főszereplői, az már is kiderül, jön Lola, majd pedig jön Rácz Gergő is, itt a 92.5-en.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: És jöjjön most már a Blikkét írása. Itt a 92-ötön helikopterrel érkezett a koncertre Nagy Bogi számára igazán emlékezetesre sikerült a BSV-vel közös koncert, az énekesnő ugyanis több ezres tömeg előtt lépetett színpadra a Budapest Parkban. A fellépéshez vezető út azonban már önmagában is különleges élményt tartogatott. Bogi legutóbbi Instagram bejegyzése alapján egy helikopterezéssel hangolódott az esti bulira. Az énekesnő ráadásul nem is öltözött át a repülés kedvéért, így a koncertre szánt fellépő ruhájában élvezhette a nem mindennapi utazást. A különleges érkezés minden bizonnyal kellően megalapozta a hangulatot az este hátra lévő részére, amelyen aztán a színpadon is hatalmas energiával vetette bele magát a közös produkcióba. Nagy Bogi és a BSV együttműködés egyébként korántsem új keletű, az elmúlt időszakban már több alkalommal álltak közösen színpadra, és egyre több közös dal is született. A produkciók rendre nagy sikert aratnak, miközben a formáció tagjai és Bogi között kialakult jó kapcsolat is gyakran a témát a rajongóknak. Különösen sok találgatás övezi Bogi és a frontember Matyi kapcsolatát, a közösségi médiában ugyanis időről időre felmerül, hogy a két előadót nem csupán a zene köti össze. A szerelmi kapcsolatukról szóló híreszteléseket azonban már több alkalommal is cáfolták. Egy dolog minden esetre aligha kérdéses, Bogi és Matyi láthatóan remekül érzik magukat egymás társaságában, ami a közös fellépéseiken is rendre megmutatkozik. Róluk is olvashatnak tehát a Blikkben, és Boráros Gábor szívszorító példával mutatta meg kislányának, hogy az édesanyja még mindig szereti, erről is a Blikk ír. Zorát a gyász feldolgozásában igyekszik segíteni, mint ismert az MMA harcos korábbi párja Jákli Mónika tragikus autóbalesetben hunyt el. A gyermeknek pedig maga az édesapa mondta el a felfoghatatlan hírt. Gábor most közösségi oldalán osztotta meg, miként szemléltette kislányának, hogy az édesanyja szeretete a halála után sem tűnt el. A sportoló korábban szakember segítségét is kérte, hogy a lehető legkíméletesebb módon hozhassa a kislány tudomására édesanyja elvesztését. A nehéz beszélgetést követően most egy különleges példával próbálta megértetni Zorával az elmúlás és a szeretet természetét. Boráros Gábor az Instagram oldalára feltöltött videóban részletesen elmesélte, milyen módszerrel igyekezett jobb kedve deríteni a kislányt, milyen rossz megfogalmazás ez, és egyben rávilágítani arra, hogy az anyai szeretet akkor is létezik, ha az ember fizikai valójában már nincs jelen. A következőképpen próbáltam szemléltetni neki, hogy is kell érteni azt, amit mondtam, hogy attól függetlenül, hogy anyukájával nem látják egymást, hogy anyukájával nem találkoznak többé, attól függetlenül anyukája nagyon is szereti őt. Nagyon is szereti azóta is, és az, hogy nem látja őt, az nem jelenti azt, hogy nem, mondta Gábor. Felállt, majd odament a fal mögé, és elbújt a gyermek elől, innen magyarázta el Zorának, hogy bár most nem látja őt, pontosan tudja, hogy az apukája továbbra is nagyon szereti. Hogy mit csinált és mit igyekezett még elkövetni az apuka, olvassanak róla a Blikkben.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Cegléd Rádió FM 92.5.
1: Fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal próbálom összehinni azt, ami az ötletem.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jóját György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Nem 92. Cegléd Rádió.

0: 92.5
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres

0: A friss hírek után pedig jön Ray Dalton, ő indítja a következő órát. All we got. Love is all we got, so come on, fill your cup, 'cause
1: love is all we got, it ain't fading, fading. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
1: Reklámot hallottak. Közlekedési információk.
0: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Négydáltan indította az órát, Olvigat, ez volt itt a 92-t, azt az órát, amiben jön majd egy beszélgetés, hogy mi a téma, hamarosan elárulom, hogy milyen zenék vezetik fel, azt már is kövesz ki, meg a Vega jön már is otthon, édes otthon, de itt a Szittan és Norma J. Martin kezese is, Out of My Head, a reklámok után pedig a Gringo Star is tiszteletét teszi nálunk. Télen, nyáron, nyár. Na most ez valamikor nagy, akkor most nagyon stimmel.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Jöjjön át az ígért beszélgetés, nem csak rendezvények szervezésével, de különféle pályázatok kiírásával foglalkozik a Cegléd-i Kossuth Művelődési Központ. Ez derül ki a következő beszélgetésből, amiben az intézmény vezetője Détári Lukács Ágnes számolt be több aktuális pályázatról, és néhány közelgő esemény is szóba kerül majd az interjúban, amit Szatmári Gábor készített.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Kedves hallgatók, nemrégiben beszélgettünk Détári Lukács Ágival a Kossuth Művelődési Központ által rendezett sok-sok programról. Ezek közül emelünk most ki néhányat, hiszen azt hiszem, hogy érdemes lesz odafigyelni, különösen azoknak, akik szeretnek különféle pályázatokon részt venni. Nagy szeretettel köszöntelek, Ági, itt a stúdióban. Szervusz!
3: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
2: Te sütöttél már kenyeret életedben?
3: Igen, igen. Én is az a kör vagyok, akik a Szabja Péket követték a Covid idején, amikor ugye online tanította az országot a kenyérsütésre, és én is nevelgettem a kovászomat otthon.
2: Jaj, de jó.
3: Etetgettem, és hát nagyon akkoriban az ő receptjeit minden nap azt sütöttem, és akkor ebben volt kenyér is, kakaós csiga is, perec, mindenféle jó végel, és kovászos kenyeret is sütöttem, és egy nagyon, nagyon szép élmény, amikor így a kis, ugye először próbálod ugye egyáltalán ez az élmény, hogy te kenyeret tudsz a kezed közül kiadni.
2: Más íze van egyből, ugye?
3: És, hát az íze is más, meg az, hogy te alkotsz egy olyan csodát, ami előtte nem is tudtál, hogy te tudsz ilyet. Na azóta kifli sütésben is, meg egyebekben kenyeret azt kevésbé, miután nagyon jó pékségek vannak a városban.
2: Hál' Istennek, igen.
3: Így gyakorlatilag én ezt így letettem, és a kovászom sem ilyen már sajnos, de tudom sokakról, hogy otthon folytatják, sütik a kenyeret. Ugye van, aki abból, hogy megszerette ezt a saját sütésű kenyerét, van, aki meg olyanoknál fogva, hogy valami érzékenysége van, és neki speciális étrendje van, igen.
2: Igen, igen. No, hát egy szomorúság van ebben, hogy azon a kenyérsütő versenyen te nem indulhatsz most, igen. Amiről most először beszélni fogunk, hiszen a Művelődési Központ egy kenyérsütő versenyt hirdetett az Én Kenyerem címmel. Ez természetesen az új kenyér ünnepéhez, augusztus 20-ához kötődik. Így hát van. Olyannyira, hogy egészen egy nappal előtte, augusztus 19-én még lehet jelentkezni erre a versenyre. Akik tehát vagy most próbálnák ki magukat először, vagy már rutinosabb kenyérsütők egyaránt jelentkezhetnek, hiszen van többféle kategória is, ugye?
3: Így van, ugye magát az ötletet ezt már dédelgettem egy ideje, hogy így az új kenyér ünnepéhez az elmúlt 6 évben jött ez a kenyérsütő szokása a lakosság körében, hogy hirdessünk egy amatőr kenyérsütő versenyt, és ugye hát ebbe is, ahogy mondtam, ugye van a hagyományos, és van, aki valamiért reform kenyeret süt, vagy igen. Amiatt, hogy diétázik, vagy speciális étrendje van, vagy egyáltalán neki az jobban,
2: szeret,
3: jobban tetszik, vagy igen. Így van, kísérletezik ízekkel, színezőanyagokkal, természetes színezőanyagokkal, és akkor így már első nekifutásra is két kategóriát hirdettünk, ugye a hagyományos kovászos kenyér kategóriát, és a reform kenyér kategóriát, ami ugye egyed ízesítése, vagy különleges technikával készül.
2: Nagyon jó.
3: Egy versenyző ugye mind a két kategóriába is indulhat, ugye ezt tapasztaljuk a Laska főző versenyen, hogy egy csapat a szeret többféle kategóriában indulni.
2: Igen.
3: És gyakorlatilag egy darab szabadon választott méretű kenyérrel lehet nevezni, és ahogy írtuk is, ugye 19-én még lehet nevezni erre a versenyre, ugye 20-án az ünnepen kell a Művelődési Központba behozni.
2: Hát nyilván friss legyen az a kenyér, persze. Igen, ez fontos. Kik fognak zsűrizni?
3: Erre megkértünk ugye pékeket, mert hát ugye itt laikus nem tud.
2: Hát persze.
3: Azért úgy kóstolni, illetve tud szubjektív alapon, hogy az ízlik neki vagy nem, de felkértünk pékeket, úgyhogy Nóri tavaly a kis kenyérsütő programjával jött ki, ugye tavaly azt találtam ki, hogy a gyerekeknek csináljunk egy mini kenyérsütödét a Szabadságtéren, tavaly abba volt partner, most pedig abba kértük föl, Randos Tanófer Nóráról beszélek, ugye a Kovász Műhely vezetőjéről, hogy jöjjön zsűrizni a kenyereket, ugye a többi pékkel is kapcsolatban vagyunk, csak van, aki éppen szabadságol, vagy éppen elutazik, és lesz még Nagykörösről, van még egy pék, most önnek nem tudom a nevét, elnézést, úgyhogy 3 tagú zsűri lesz, aki ezeket a kenyereket értékelni fogja. és most tartunk egy ilyen 8 kenyérnél, ahogy tudom, a már a jelentkezők alapján, akik már beregisztráltak, de még várunk természetesen jelentkezőket, és az előtérbe lesz ennek a kenyér zsűrizése, tehát 11 órakor, amikor érkezik az ünnepre a közönség, akkor ezeket a szép kenyereket fogja majd látni az előtérben.
2: Hú, de jó. Ezek tényleg friss, igazi, jó kis kenyerek lesznek. Biztos, hogy a zsűri is nagyon fogja élvezni. Az egyszerű honpolgárok is megkóstolhatják majd azért ezeket?
3: Általában mindig úgy van, minden egyes ilyen versenyen, amit hirdettünk, hogy a jelentkezők ott hagyják, vagy teljes egészében, vagy részén a zsűrizett süteményeiket, vagy ételeiket, és akkor természetesen a laikusok is megkóstolhatják ott az ünnepség végén. De hát ugye mi is készülünk természetesen a kenyér szentelése, és mindig helyi sütésű kenyeret választunk ehhez a ceremóniához, úgyhogy abból mindenféleképpen fognak, de én azért úgy ismerem a jelentkezőket, hogy mindig hagynak itt kóstolókat is.
2: Na, ők is büszkék azért a termékeikre nyilván. Na, ez izgalmas, tehát egészen 19-éig, estig lehet jelentkezni erre a versenyre, és akkor 20-án kell leadni délelőtt, és akkor meg is történik az eredményhirdetés, hiszen
3: így van, ott a színpadon fogjuk a műsor végén az eredményt kihirdetni, tehát ott a színház színpadán fogjuk bejelenteni az Én Kenyerem versenynek a győzteseit, úgyhogy mindenkit arra biztatok, életkortól, nemtől függetlenül, és az ízléstől függetlenül, hogy jöjjön, nevezzen. Nincsen deka kikötése, hogy mekkorának kell minimumnak
2: lehet fél lennie. Kilós, lehet három kilós, mindegy. Igen, igen. Hú, de ez biztos izgalmas és finom élmény lesz majd. Egy kicsit ugorjunk az időben, legutóbb is beszéltünk arról, hogy már azért javában készülődni kell a Kossuth toborzó ünnepeire és huszárfesztiválra. Ma többek között egy pályázattal is, Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. országos alkotói pályázat és kiállítás, olvashatjuk itt az egyik lapban, és hát bizony itt több témakör is van, és itt még szeptember 11-éig azért el lehet készülni a pályaművekkel. Mikre gondoltatok elsősorban, milyen pályaműveket vártok erre?
3: Gyakorlatilag már a fantáziának nem lehet határt szabni. A tornacipőtől kezdve a mézes kalácson át, a horgolt Kossuthig mindent láttunk.
2: Tornacipő, még... hogy jön Kossuth Lajoshoz?
3: Mert az alkotó fantáziája oda tervezett egy alkotást, úgyhogy úgy van, de festett tornacipő is az évek során, de természetesen fazekasok is, csipkeverők adtak be már tárgyakat, tehát ugye most már ugye jubileumi 5. éve hirdetjük ezt a pályázatot, és nagyon sok különleges tárgy. Tavaly Kossuth címer volt Szalmából, amit beküldtek. Tehát nagyon sok ötlet tud összejönni magával Kossuth személyével kapcsolatban, vagy akár a Kossuth címerrel kapcsolatban is. És ugye minden évben van egy fő téma a Kossuth-Ceglédi toborzó beszéde mellett. Mindig van egy másik téma, amit megnevezünk. Idén ugye a 30 éves Kossuth toborzó ünnepi. Bizony. Ez az egyik téma. Mellette természetesen lehet ebből meríteni, vagy ugye a ceglédi toborzó beszédből, és akkor azt ábrázolni. Tehát ezt ebből lehet választani, ezt a két témát adtuk meg. Ugye itt is gyerek és felnőtt kategóriát is hirdettünk.
2: Tehát nincsen korosztályi megkötés.
3: Egyáltalán nincsen. Maga az alapanyag és a technika sincsen kikötve. Annyit kötöttünk ki, csak tanulva az évekből, hogy egy alkotó legfeljebb 3 alkotást nevezhet erre a versenyre.
2: Elég
3: ugye
2: is
3: jönnek
2: az.
3: Képzőművészeti alkotások, kézműves alkotások, általános iskolás, középiskolás, egyéni és csoportos alkotások, és ugye az eredmény hirdetésen mindig tele van a kamaraterem,
2: hát
3: nagyon sok fiatal alkotó eljön, és nagyon sokat szoktunk is díjazni. Ugye szeptember 11-én pénteken 4 óráig kell beadni a nevezett pályamunkákat, és 17-én csütörtökön 5 órakor lesz az eredmény hirdetése a kamarateremben, és egyúttal ugye megnyílik a kiállítás a kamaragalériában. Ott egy hónapig, általában egy hónapig tartjuk kint a kiállítási anyagokat,
2: érdemes
3: és a színházba
2: is, persze,
3: járó közönség is meg tudja nézni, hiszen lent a galériában a Kossuth toborzó 30 éve fényképeken kiállítás lesz majd, ezért az alkotói pályázat a Kamara galériában kap helyet.
2: Nagyon jó. Az, hogy a nevében benne van, hogy országos alkotói pályázat és kiállítás, ez mit jelent az országos szó ez esetben?
3: Hogy mindenhonnan jönnek alkotások, ugye ezt
2: Szombathelytől Nyíregyházáig?
3: Így van, igen.
2: Mondhatni, tényleg?
3: Így van.
2: Az jó.
3: Sőt, határon túlról is, tehát volt olyan év, hogy határon túlról is érkezett. Ugye ez annak köszönhető, hogy a Ceglédi Alkotók Egyesületével együtt fúzionáljuk ezt a pályázatot, és az Alkotó Egyesület a Népművészeti Egyesületek Szövetségének tagja, és ezt a felhívást kiküldtük a szövetség összes tagjának, ami azt jelenti, hogy a 80 egyesület az országban, közel 500 alkotó értesült erről,
2: az igen,
3: hogy lesz itt egy pályázat. Ugye jönnek a kézműves alkotások, de volt olyan, hogy tavaly évben is budapesti iskolából érkeztek pályaművek, vagy Berettyóújfaluból érkeztek pályaművek.
2: Jó, hogy tudnak ott is rólunk.
3: Tehát
2: igen.
3: Olvassák az interneten, olvassák a Facebook oldalukon, és diákcsoportok is adtak be alkotást.
2: Nagyon, nagyon jó.
3: Úgyhogy így nőtte ki magát országos az évek során.
2: Nagyszerű, és ötödik alkalommal rendezitek meg így tehát van. Ezt a alkotói pályázatot és kiállítást. Egy eseményről beszéljünk még.
3: Illetve ami... még egy pályázatot, amit nem vezettél föl, ugye ezt fogja megelőzni. Egy versíró pályázatunk, ugye azt most már...
2: Nem árt, ha beszélünk róla,
3: így
2: jogos.
3: Van, ugye harmadik, negyedik éve hirdetjük ezt is. Ugye itt Székelyné Nagy Zsuzsanna tanárnő közös együttműködésével és az intézmény együttműködésével hirdettünk versíró pályázatot. Ez is a reformkorhoz és a eszmékhez kapcsolódik. Most Berzsenyi Dániel a témája a versíró pályázatnak, és Kemény Zsófia Slammer lesz a zsűri elnöke. Tehát mindig hívunk egy kortárs körtőt, tavaly Varró Dániel volt itt, idén jó Kemény név. Zsófi jön, és erre is várjuk a középiskolások, általános iskolások és felnőttek verseit. Szerencsére minden évben jönnek alkotások. Ugye itt fel lehet olvasni a saját versedet, de teheted azt is, hogy te nem szeretnéd, és akkor azt mi oldjuk meg annak a versnek a felolvasását. És hát meghirdetjük a szónok versenyt is, ezt harmadik alkalommal hirdetjük meg, ezt még be kell járatni, ezt a szónok versenyt, ugye éppen a 30 év jubileuma kapcsán ugye összeszedtük a történetét itt a Kossuth toborzónak.
2: Hát volt benne
3: a legelső kettő szónok verseny, a Szegléd Rádió ötlete és szervezése, illetve itt az önkormányzat együttműködésével valósult meg, és hát az azóta az ELTE bölcsész szakos jogi karára ment ez az országos szónok verseny, és hát a Nemzeti Színházzal fúzionálva valósul meg.
2: De Rátóti Zoltán nagy segítségével.
3: Ezt próbáljuk újra fogalmazni, még az útját keressük ennek a szónok versenynek, de hirdetjük. A versírót azt látjuk, hogy az elsőre is beindult, és akkor a nyertes verseket a Hírmondóba szoktuk megjelentetni. Igen.
2: Remek.
3: Akkor amiről beszéltél.
2: Még lesz egy új időpont miatt így érdemes. Van. A fotóklub egy újabb művészeti ág, a fotó is bejön ide. A fotóklub kiállítását már elterveztétek, de egy másik időpontra eredetileg.
3: Így van. Ugye a Ceglédi Fotóklub legalább 25 éves, nagyon régóta működik a művelődési központ kereteiben. És egy pár alkalommal most szünetet tartottak. Ez a hagyományos augusztus végi kiállítás bemutatkozásból, és most újra összeszerveződtek, és kiállítást nyitunk számukra az éves merítésből, alkotásaikból. Ezt ugye mindig a Magyar Fotográfia Napja köré szervezzük, augusztus 28-a lett volna az idei dátum, de hogy minél többet legyen a kiállításon, ezt az ünnephez időzítettük, úgyhogy előre hoztuk, augusztus 19-én szerdán 6 órakor nyílik a Ceglédi Galériában, ez pedig a fotográfia világnapja, augusztus 19-e.
2: Tökéletes.
3: Úgyhogy maradt a világnap, ugye Magyarország, de ez a világ fényképezés világnapja augusztus 19-e. Ehhez kapcsolódóan nyílik meg a kiállítás a Ceglédi fotósok munkáiból, a Ceglédi Galériában, és Gazdik István, a Megyei Művelődési Intézet irodavezetője fogja megnyitni.
2: Remek. Na, szóval tényleg pözsög az élet ott a Kossuth Művelődési Központban, úgyhogy érdemes ezekre a pályázatokra odafigyelni, akár a honlapotokon, Facebook oldalon, stb. Ezeknek utána lehet nézni, vagy akár személyesen is be lehet menni érdeklődni, aki szeretne bármelyik dologban részt venni, akár alkotóként, akár pedig majd nézőként is, azért figyeljen oda, mert van mire odafigyelni. Remélem az elmúlt percekben is volt mire odafigyelni, erről pedig Nétár Lukács Ági gondos. Ági, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, és akkor jó munkát neked és a csapatodnak.
3: Köszönjük.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak!

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a Történelmi Egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütő verseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén, a Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bart Janssens, dr. Jójár György, Halminik Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péli László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Itt csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Eladnád az ingatlanod?
6: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
5: Bugár Zsanettet.
6: Miért pont őt?
5: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
6: A felkészítésben is segít.
5: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
6: És a kötelező papírok?
5: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
6: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
3: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 9594.
7: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wonderwash-t is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak. Pont a közelemben.
1: Reklámot hallottak. Hideg a Cegléd rádióban.
8: Holnap is marad a hőség. Jelentős többlettel zárt a költségvetés júniusban. Eltűnt a Dunából egy bejelentett

0: adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti Bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Az Etna újabb kitörése miatt felfüggesztették a Catania repülőtérre érkező járatokat, írja Reuters. A szicíliai repülőtér üzemeltetője közölte, hogy a vulkáni hamu bekerült a repülőtér körüli légtérbe, ezért délutánig nem fogadnak érkező gépeket. Az utasokat arra kérték, hogy indulás előtt mindenképpen ellenőrizzék járatuk aktuális állapotát a légitársaságuknál. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróc-Szentmártoni járásban a Nagybad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
1: Az időjárásról.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Közlekedési információk.
2: Az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot, jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Kecskemét térségében a Röszke felé vezető oldalon a 81-es kilométer környezetében hídjavítás miatt a leálló sávot elkerítették, két szűkített sávon sebességkorlátozás mellett halad a forgalom. A 4-es főúton Becsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. És jó, ha tudják, a hőség riadó miatt változott a kamionstop rendje, vasárnap reggel 6 órától este 10 óráig tiltott a nehéz gépjárművek közlekedése. Bárhol járnak, óvatosan, körültekintően közlekedjenek.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez is David Guetta indította az órát, ez volt a Save Me Tonight itt a 92.5-ön, azt az órát, ami főképp a kalendáriumról szól, majd augusztus 10-éről. Hamarosan köszöntöm a névnaposokat, és jönnek majd persze események, évfordulók, és szó lesz a nap híres szülöttjeiről is. A mikrofonnál Becker Bernadett.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
6: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
1: Reklámot hallottak!

0: szép felállni.
1: Ahogy ígértem, jön most már a kalendárium is, augusztus 10-e van, a lőrincek ünnepelhetik ma névnapjukat, latin eredetű, a nevük a Laurentius névből származik, jelentése Laurentum városából való. Másik magyarázat szerint Laurus babér szóból származik, így jelentése babérkoszorúval díszített. Kedves lőrincek, nagyon boldog névnapot!
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Szuper események, évfordulók természetesen augusztus 10-éhez kapcsolódóak. 233 éve annak, hogy Párizsban megnyílt a Louvre Múzeum. 40 éve annak, hogy először rendeztek világbajnoki Forma 1-es futamot a Hungaroringen. 507 évvel ezelőtt Magellán portugál felfedező 5 hajóval elindult Sevillából, hogy körbehajozza a földet. 351 éve pedig ezen a napon London közelében lefektették a Greenwich-i csillagvizsgáló alapkövét. 222 éve annak, hogy a Habsburg birodalomra hivatalosan is használni kezdték az Ausztria vagy Osztrák császárság elnevezést. 157 évvel ezelőtt ezen a napon O.B. Brown szabadalmaztatta a vetítőgépet. 36 évvel ezelőtt augusztus 10-én a Magellán űrszonda elérte a Vénusz bolygót. 193 éve pedig ezen a napon megalapították Chicago városát. És 29 éve már annak, hogy elhangzott Padik László ismerté vált mondása, ami az, hogy ismerté legendássá vált mondása, mondata: hova tűnt Damon Hill? Ennyit az eseményekről, hamarosan jönnek a napi híre születjei. Zeklidra!

Nézzük át a naphíres szülöttjeit, vagy legalábbis néhányat közülük. 78 éve született Gerevics Pál világbajnok, vívó edző. 69 éve született Básti Júlia, Kossuth Díjas színésznő. 66 éves ma Antonio Banderas, spanyol származású amerikai színész. 48 éve, hogy megszületett Kolotkó Mihály, ukrán-magyar szobrászművész, aki mini szobrairól ismert, néhányat már én is láttam közelről, és őt le is fotóztam. Nagyon-nagyon édesek, és persze szépek is. A mai ünneplőknek nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, és természetesen ki más jöhetne, mint a születésnapos Antonio Banderas.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács Szikvíz üzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács Szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács Szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámot hallottak.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téli Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornék@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

Jöjjenek most már a reklámok után a friss hírek után pedig indul a következő órát Sharon Camara 2026-os vadonatújsláger itt a 92-t.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 50. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén.

0: városban. A hirtelen mélyülő tómeder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Csaknem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest. Így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Évtizedek óta nem látott 500 milliárd forint feletti többlettel zárt júliusban a költségvetés, közölte Magyar Péter miniszterelnök Facebook oldalán, miután a pénzügyminisztérium közzétette gyors tájékoztatóját. A tárca szerint a többletet az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások csökkentése, valamint az adó- és járulékbevételek emelkedése okozta. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Nyomozást indított a rendőrség az Óbudai szigeten a DJ Oti bulin történt rosszul létek miatt. Egy fiatal posztolt arról, hogy a húgát tudtán kívül bedrogozhatták a rendezvény alatt. Posztjában azt írta, hogy amíg a testvérét ellátták, legalább 18 fiatal jelentkezett hasonló tünetekkel. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Túróczentmártoni járásban a nagyvad egy férfire rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott.
1: Az időjárásról.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Egy Süren indította az órát, ez volt a Kamera itt a 92-5-ön, már is jön Fehérvári Gábor, Alfred, vagyis Freddy és a Mary Jo. 2015-ből szól a dal, abban az órában, amikor jön néhány színes hír tőlem. Szó lesz itt Huyber Feriről, egy egykori szépségkirálynőről, aki időjósnak szegődött, és egy-két érdekes témát találtam még, vagy legalábbis színeset, az biztos, hogy színes. Érdekes-e? Azt majd a hallgatók eldöntik.

Péter Feri úgy véli, a színész szakma soha nem fogja megbocsátani neki, hogy évekkel ezelőtt olyan döntést hozott, amely sokak szerint megbocsáthatatlan. A Nesem a TV podcastjében őszintén beszélt arról, miért érzi úgy, hogy a múltja miatt nem találja a helyét a szakmában, és miért döntött úgy korábban, hogy elhagyja Magyarországot és a színészetet. Hubert Feri elmondása szerint a balhés múltja és korábbi alkohol és drog problémái is hozzájárulnak ahhoz, hogy nehezen talál vissza a színházi világba. Ugyanakkor kiemelte, egy-egy konkrét esemény különösen mély nyomot hagyott a szakma, és közte. Még az sem segít, hogy annak idején én voltam az a színész, ezt egyébként pont az Alföldi Robitól tudom, akinek a szakma soha nem fogja megbocsátani, hogy ott hagyta a Garas Dezsőt a Nemzeti Színházban. Én voltam az a színész, aki miután elhívott Garas Dezső főszerepre a Nemzeti Színházba, és megcsináltuk az Anyám Kleopátrát úgy, hogy Udvaros Dorottya volt az anyám, én 3 hónap múlva visszaadtam a szerepet, és elmentem Angliába, és ezt soha nem fogja nekem a szakma állítólag megbocsátani, ecsetelte a YouTube műsorban. Hubert arról is beszélt, miért hagyta maga mögött a színészetet, és választotta az egyszerűbb életet Angliában, ahol futárként dolgozott. Elmondása szerint döntését egyfajta hitvallás vezérelte, amelyet a Hamlet szellemiségében talált meg. Én nagyon hiszek a Hamletnek a szellemiségében, abban, amit Hamlet beszélget a színész királlyal. Amikor úgy kell egy színésznek léteznie, hogy tapasztalati úton dolgozik, akkor tudsz eljátszani véleményem szerint jól egy apa szerepet, ha szülő vagy. Akkor tudsz eljátszani dolgozó munkás szerepet, ha dolgoztál már munkásként. Ha megérted, milyen az, amikor kétkezi munkával keresed a kenyeret, nem pedig a nap 24 órájában próbatermekben ücsörögsz, idézte szavait a lap. Én azt szeretem, amikor van az egésznek súlya, amikor egy színésznek van súlya, emelte ki Hubert Ferenc. A színész júniusban nem csak a szakmáról, hanem politikai nézeteiről is nyíltan beszélt, hogy mit mondott, olvassák el, például a Blikben, de megtalálják a teljes beszélgetést is a YouTube-on.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
3: Már 30 éve.
2: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
4: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
2: A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.

0: Időjósként tér vissza az egykori szépségkirálynő, erről is írnak a bulvárlapok, Kocsis Korinna 4 év szünet után ismét visszatér a képernyőre. Az egykori szépségkirálynő az időjósi pályáját folytatja. Szeptemberben csatlakozik az ATV csapatához, amit izgatottan vár. Korinna élete az elmúlt időszakban is sűrű volt, gyermeket nevelt, sőt, még egy diplomát is szerzett. A Live TV-nél voltam korábban időjárás jelentő 2,5 éven keresztül 2020-tól 22 tavaszáig, amikor a kisfiam született. Utána már nem mentem vissza, mert megszüntették a saját gyártású műsorokat, mesélte Korinna, aki a szülési szabadság alatt egy másik szakmát is kitanult, amiből diplomát szerzett. Pont 2 héttel ezelőtt államvizsgáztam, menedzsment és marketing szakon tanultam 3 évig egyetemi alapképzésen, így kicsit elkanyarodtam az időjósi pályától. Az volt a terv eredetileg, hogy ősztől marketing területen helyezkedek el, ám amikor azon gondolkodtam, hogy mindezt ideje lenne előkészíteni, rá egy órára jött a telefon az ATV vezérigazgatójától, hogy van egy ilyen lehetőség, érdekelne. Nagyon hirtelen jött, mivel nagyon szerettem időjósként dolgozni, ezért nagyon örültem neki, árult el Korinna, aki a tervek szerint szeptembertől láthatnak újra a nézők az ATV képernyőjén. Egy kisgyerek mellől egyedülálló anyaként visszamenni dolgozni első hallomásra kihívást jelenthet, ám Korinna nem aggódik a logisztika miatt, és ezt mondta a lapoknak. Szerencsére olyan az időbeosztás, hogy leginkább délelőtt van munka, ami számomra ideális, hiszen a kisfiam már óvodába jár, utána pedig együtt lehetünk, úgyhogy abszolút összeegyeztethető a munka a családi életemmel. A mostani új pozícióban ráadásul új kihívások is várják majd Korinnát, hogy mik, most arról nem nagyon érnek még.
1: Hey, információ első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Szent István ünnepe, augusztus 20-án Cegléden is, a Kossuth Művelődési Központ színház termében. 11 órakor kezdődik az ünnepi műsor, melyen köszöntőt dr. Csáky András polgármester mond, ünnepi beszédet pedig Muhari Gergely országgyűlési képviselő. A beszédeket követi a kenyérszentelés a történelmi egyházak közreműködésével, majd az ünnepi műsor. Szebeni Szilvia éneke és a Cegléd Tánc Együttes előadása után együtt a Magyarság címmel zenés irodalmi összeállítást láthatnak és hallhatnak a Pesti Zenész Színpad művészeinek közreműködésével. Színpadra lép Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari díjas érdemes és kiváló művész, valamint Kóbor Tamás énekművész. Majd az Én Kenyerem című kenyérsütőverseny eredmény hirdetésével folytatódik az ünnep, tehát augusztus 20-án, Szent István ünnepén. A Kossuth Művelődési Központ színház termébe várják az ünneplőket. A fotográfia világnapja alkalmából nyílik új kiállítás a Ceglédi Galériában augusztus 19-én szerdán 18 órakor. A Ceglédi Fotóklub éves beszámoló kiállítását láthatják ekkortól. Kiállító alkotók Apáti Tóth Sándor, Balogh Zsuzsa, Bárt Janssens, dr. Jójár György, Halmini Kőműves Józefa, Koroknai László, Papelek, Péri László, Sallai László, Torma Tímea és Töreki Zsolt. A kiállítás szeptember 12-éig tekinthető meg. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 6:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól délig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: Próbáltad már a Coccolino mosószereit? Irány a Plus Market és vidd haza az új Coccolino Wondervast is. Akár 20 fokon is hatékony, és nem csak az illata extra, az ára is az. Most 4290 forint helyett plusz kártyával csak 3690 forint. Ugye, hogy megéri? Plus Market. Pont jó árak, pont a közelemben.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

És jön egy újabb hír most már a Szigetről. Sebestyén Balázs DJ Oti néven 65 000 ember előtt tartott hatalmas bulit szombat este a hajógyári szigeten, ám az örömöt súlyos botrány árnyékolja be. Azt gondolom, hogy aki közösségi médiában jelen van, vagy használ bármilyen ilyen platformot, már tuti biztos, hogy olvasott néhány hírt erről. A szombati este felejthetetlen indult, a DJ Oti néven pult mögé lépő Sebestyén Balázs elképesztő tömeget mozgatott meg a hajógyári szigeten, a közösségi oldalakat pedig elárasztották a felvételek. A felhőtlen ünneplésről szóló posztok között azonban vasárnap felbukkant egy fiatal férfi Norbert megdöbbentő bejegyzése. Elmesélte, hogy pedagógus hivatású testvérével ment el a koncertre, a felhőtlen szórakozás hamar rémálommá vált. A testvérem utána nem sokkal, konkrétan megsemmisült, összeesett és nem reagált semmire. Norbi állítása szerint az italaikba parti drogot keverhettek, és az egészségügyi pontnál nem ők voltak az egyetlenek. 18-an, amíg mi ott voltunk, kerültek be a detoxikálóba is hasonló esettel. A fiatal férfi felháborodásának adott hangot az ambulans személyzet lekezelő áldozathibáztató hozzáállása miatt is, kiemelve, hogy a fegyveres és biztonsági szervek egymással mutogattak. A bejegyzés utótűzként terjedt el, felrobbantva az internetet, és hamarosan megérkeztek a hivatalos reakciók is a megrázó eseményekre, és egy nem várt fejlemény is. A Sziget sajtóiroda a 24.hu kérdésére közölte, hogy a fiatal nő állapot a kórházi szállítást nem indokolt, a hozzátartozót pedig tájékoztatták a szükséges lépésekről, kiemelték, hogy mindent megtesznek a biztonságért és sajnálják a történteket. Az Országos Mentőszolgálat a Facebookon reagált a személyzetüket ért kritikákra, ígéretet tettek az eset kivizsgálására, hangsúlyozva, hogy munkatársaitól alapvető elvárás az empatikus viszonyulás. A HVG megkereste a rendőrséget is, ők pedig jelezték, hogy hozzájuk nem érkezett bejelentés a helyszínen, ám az ügy itt nem ért véget. Tényi István a nagy feljelentő nem várt sokáig, és a BRFK-nál ismeretlen tettes ellen feljelentést tett kábítószeres bűncselekmények, kábítószerkereskedelem és súlyos testi sértés gyanúja miatt. Bár a buli független volt a Sziget Fesztiváltól, a hatósági nyomozás kezdeményezésével a megdöbbentő ügynek biztosan lesznek még további fejleményei. Ezt a posztot, az eredeti posztot én is láttam, nem tudom már hogy, és nem tudom, hogy ki osztotta meg, és hogy miért került az én látókörömbe, de számomra a legmegdöbbentőbb mégiscsak az volt, amit kommentekben lehetett olvasni, az, hogy hogyan állnak az emberek maguk egy ilyen esethez, és hogyan indult el az áldozathibáztatás a komment szekcióban. Na, az volt a legdurvább szerintem. Sometimes I

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
3: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
4: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
5: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70 466 30 34. Bautransépítőanyag.hu.

0: Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
1: Nézd már, pont itt vagyunk a giroszpontnál. Bemegyünk?
2: Pont mi nem mennénk be.
3: Te is sokára jutsz el a banki teendőkhöz? Most lerövidítjük az ügyintézéshez vezető utat. A készpénzmentes OTP mozgóbank fiókban már Abonyban, Üllőn és Ócsán is egyszerűen, személyesen intézheted a mindennapi bankoláshoz kapcsolódó feladatokat. Nézd meg a menetrendet és a további részleteket az otpbank.hu/mozgóbank fiók oldalon, és bankolj kényelmesen a hozzád legközelebbi településen. OTP Bank.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédrádióban.
5: Holnap is marad a hőség. Baka András, az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Erős földrengés volt Kolumbiában. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marásvonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből.
4: Az időjárásról.
5: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Iszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismeret.

0: Tiesto indította az órát, majd itt volt velünk Horváth Tamás, megszakadt 2023-ból szólt a dal, azt az órát, és abban az órában, aminek a végén már el fogok búcsúzni a kedves hallgatóktól, a mikrofonnál addig viszont Becker Bernadett.
1: FM 92.5 Ceglédrádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.

0: Kossuth Lajos azt üzente címmel, 5. alkalommal hirdet országos alkotói pályázatot és kiállítást a Kossuth Művelődési Központ és a Ceglédi Alkotók Egyesülete, a Ceglédi Kossuth Kultusz páratlanul gazdag közösségteremtő hagyományának erősítése céljából. Kézművesek, népművészek, képzői, iparművészek, hivatásos és műkedvelő alkotók, óvodások, általános és középiskolás diákok, osztályok, közösségek, egyéni alkotók számára hirdették meg most is az alkotói pályázatot. A pályázatra bármilyen alapanyagból és technikával készített legfeljebb 3 alkotással lehet nevezni. A pályamunka hátoldalán vagy annak mellékleteként kérik feltüntetni az alkotó nevét, pályázati korcsoportot, telefonszámot, e-mail címet. Diákok esetében ezen felül az oktatási intézmény osztálypedagógus nevét és telefonszámát. A pályázatra beérkezett alkotások válogatását szakmai zsűri végzi. A zsűri tagjai egyúttal javaslatot tesznek korcsoportonként a legjobb pályamunkák díjazására. A beérkezett pályamunkákból válogatott kiállítás készül a Kossuth Művelődési Központ Kamara Galériájában. Az ünnepélyes díjátadó szeptember 17-én a Kossuth Toborzó Ünnepély és Huszár Fesztivál alkalmával lesz majd. A tárgyat október 17-éig tekinthető meg. A pályázat témakörei pedig Kossuth Lajos 1848. szeptember 24-i ceglédi toborzó beszédének napjához kötődő, annak bármely részletét megörökítő alkotás technika és méret megkötése nélkül, illetve 30 éves a ceglédi Kossuth toborzó ünnepély emlékek az elmúlt 3 évtizedből. A pályamunkák beadásának határideje szeptember 11 péntek. Kossuth Művelődési Központba várják az alkotásokat. Bővebb információ kérhető Kozma Attilánétól a 0630 322 1320-as számon.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téli Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen. Gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: Reggelente még azt gondolhatjuk, hogy vége van, vagy legalábbis közeleg a vége ennek az őrült forróságnak, de még azért egy kicsit erre várni kell. Nézzük, mi várható a folytatásban. Holnap tovább fokozódik a hőség, sok napsütése, és csak kevés felhőre számíthatunk. Csapadék csak elvétve fordulhat elő. A déli szél több felé megélénkülhet. A hajnali minimumok 18 és 24, a délutáni maximumok 35 és 38 Celsius fok között alakulnak. Szerdán is kitart a napos, igen meleg nyári idő, a délutáni órákban helyenként erőteljesebb gomoly felhőképződés indulhat, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, de a legtöbb helyen továbbra is száraz marad az idő. A déli délnyugati szél több felé élénk lehet. Hajnalban 19 és 25, délután 35 és 39 Celsius fok várható.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak!

0: Ugyan még bőven találnak nyitva gyógyszertárat, de azért tegyék el az információt későbbre, hát a szükség lesz rá, de ne legyen, hogy ma a Pingvin Patika lesz az ügyeletes gyógyszertár, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a patikát, az ügyelet majd 20 órakor indul, és 22 óráig tart.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ennyi volt már a részemre, reggel 6 óra óta Becker Bernadettel rádiózhattak. Ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre a következő 2 órában Szatmári Gábor számít. Én legközelebb szerdán reggel érkezem, addig is viszont hallásra.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományos.

0: 0630 2010 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándéküdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd Árpád utca 31.
1: Ti hova mentek idén nyaralni?
2: Ahova csak akarunk.
1: Jó, de mégis melyik hotelbe?
2: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
1: Komolyan? És honnan szereztetek?
2: Itt Cegléden az Open Campers-től.
0: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
4: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. A hirtelen mélyülő tó meder veszélyeire figyelmeztetnek a Balatonnál. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több mint 570 ezer aktív egyéni vállalkozás működött Magyarországon június végén, számuk egy év alatt 30 ezerrel gyarapodott. Az Opten céginformációs szolgáltató adatai szerint a rugalmasabb működés és az alacsonyabb tőkeigény miatt ez a cégforma szinte minden ágazatban és vármegyében erősödött, miközben a társas vállalkozások száma csökkent. A legdinamikusabb bővülést a szállítás és raktározás, az egyéb szolgáltatások, valamint az oktatás területén mérték. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Erős földrengés volt Kolumbiában a Csendes-óceáni partvidéken. A 7,4-es erősségű földmozgás jelentős károkat okozott a térségben, többen megsérültek. A földrengést a szomszédos Ekvádorban is érezni lehetett, az emberek az utcára menekültek az épületekből.
3: Az időjárásról.
4: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: a legtöbb ceglédi közös ismerős. Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ismét eljött egy hétfő, a hét számomra is elindul, ez már a hétfő esti beszélgetős műsor, a mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyagunkat hallhatják, ilyenkor szoktunk rendszerint jelentkezni Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkkal. Most is így lesz ez, de most egy kicsit visszatekintünk majd. Ezen a héten két Rend a Lelke is lesz, hiszen majd holnapra is várjuk Bálint Bóta Júliát, de a mai napon pedig érdemesnek tartottuk a múlt heti rész megismétlését, hiszen abban nagyon fontos gyermektáborokról esett szó, és egy különleges mérőműszerről, egy eszköz amire bizony jó, hogyha az autósok odafigyelnek, úgyhogy érdemes lesz ezekre az eseményekre is odafigyelni, meg erre a bizonyos telepítésre is, úgyhogy ezzel kezdünk majd az első órában, tehát ezt a részét hallhatják majd Rend a Lelke című sorozatunknak. Még a múlt hónap végén volt vendégünk Szlauko Orsolya, evangélikus lelkipásztor, aki búcsúzott városunktól, és immáron Budapesten folytatja munkáját, utódja nem más, mint Heinemann Ildikó, akivel felvettük a kapcsolatot, és természetesen elfogadta meghívásunkat. Vele fogunk majd beszélgetni, egy bemutatkozó, ismerkedő beszélgetés jön majd 7 óra után itt a hétfő esti beszélgetős műsorban, úgyhogy Ildikót, az új lelkipásztort is megismerhetjük majd, érdemes lesz tehát velünk tartani. Közben előtte utána szólnak majd a jó kis muzsikák, David Guettával és a One Republic-kal kezdtünk, a közös felvételük címe 2024-ből az I Don't Wanna Wait című dal, nem akarok várni. Nekünk se kell sokat várni, csak még Takács Nikolász, a Zene Kísér című dalát hallgatjuk meg 2011-ből, és utána jön mai első beszélgetésünk, a Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Remélem együtt töltjük a következő szűk két órát itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Mint már említettem, ezen a héten kétszer is lesz Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. A mai részben visszatekintünk az elmúlt hetek gyermektáboraira, hiszen két turnusban közel 30 gyermek élvezhette a rendőrség vendégszeretetét az elmúlt időszakban. Nagyon érdekes, változatos programot állítottak nekik össze. Javarészt erről szól tehát a mai részünk, de szó lesz egy különös műszaki dologról is, aminek az autósok vagy örülnek, vagy nem, minden esetre a közlekedés és biztonságot fogja majd szolgálni az a berendezés, amiről a beszélgetés vége felé szó esik. Bálint Bóta Júliával beszélgetünk most is, induljon már is ez az interjú.
0: Hey, információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Állandó vendégünk megérkezett, Bálint Bóta Júlia. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szia, szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
1: Nagyon izgalmas két hétből tértél vissza, hiszen két hétig gyerekekkel foglalkozhattál, ami azt hiszem, hogy számodra nem egy idegen terep, amúgy sem.
2: Nem.
1: Abszolút nem. És hát tényleg izgalmas két gyermektábort vittél végig, egy-egy hetes táborok voltak ezek, nagyjából hasonló ugyanolyan programmal, és hát azért gondolom nem előző vasárnap délután kezdtél el gondolkodni azon, hogy mi lesz majd a következő héten, hanem ezt azért alaposan föl kellett építeni, hogy azért egy héten keresztül ezt a korosztályt, hát általános iskolás gyerekekről volt szó, ugye, általában, igen, hogy őket azért ott megfogni és megragadni, hogy valami élvezzenek is ebből az egészből, ne csak csodálkozás legyen. Mikor kezdtél készülni erre a táborra egyáltalán?
2: Hát, mikor? Márciusban talán? Akkor, amikor ilyenkor meg van határozva, hogy kettő hetes tábort, igen, kell csinálni, és hát akkor mondtam, hogy jó, hát vágjunk bele, bár soha nem csináltam ugye ilyet, mert még csak februártól kezdtem el ezt a munkát, igen, csinálni, így belevágtam, és volt hozzá, hála az égnek, segítségem. És innen is köszönöm szépen mind az iskolaőröknek, az iskolaőrös kollégáknak, valamint Tajtin és Árdi Anettnak, aki a párom volt úgymond ebbe a szervezésbe, igen, meg mindenbe, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. És köszönöm szépen nagyon sok támogatónknak is, akik mind támogatták azt, hogy létrejössen ez a tábor, mert ugye nem volt mindegy az, hogy ugye manapság azért, ha megnézzük a táborokat, iszonyú, hogy mennyibe kerül egy tábor. Nekem ugye három gyermekem van, és horror összegeket elkérnek a táborokra. Mi próbáltuk úgy megcsinálni, hogy minél úgymond kevesebb pénzt kelljen a szülőknek beleinvestálni. Hát a tábor ugye konkrétan a rendőrségnél dolgozó kollégáknak, a gyermekeinek szólt ez a tábor. Igen. Szóval őket invitáltuk ebbe a táborba, mert úgy gondoltuk, hogy ezért jó nagy segítség egy rendőr kollégának, vagy egy iskolaőr kollégának, vagy másik kollégának az, hogy a gyermeket igazából reggel 8-tól délután 4-ig ott volt velünk a kollégáimmal, és különböző programokat találtunk ki nekik. Ugye két turnus volt, mind a két héten ugyanazt a programot csináltuk, 25 gyermek volt összesen, őket két részre osztottuk fel. Igazából úgy volt, hogy az első nap, ugye mivel azért csak nem egy helyről jöttek a gyerekek, ismerkedtünk, meg nem csak rendőr dolgokat vittem bele, meg az Anettal nem csak rendőr dolgokat találtunk ki, hanem itt az volt a cél, hogy a gyermekek ugye minden nap azért a szülő által otthon akarva akaratlanul látják, hallják, hogy a szülő mivel foglalkozik, persze, mit csinál a rendőrségen belül, és nem feltétlenül azt akartuk, hogy ez teljes mértékben csak a rendőrségről szóljon, hanem a gyerekek jól érezzék magukat, és kikapcsolódjanak, mert ez volt a legfontosabb. És hogyha egy szülő látja, hogy a gyereke boldog, és jól érzi magát, és másnap is már tényleg várja, az nekem mindennél többet jelent.
1: Persze, hát ettől függetlenül ugye sok érdekes rendőri dolgot is megmutattatok. Nekem van némi rálátásom a rendőr kapitányság udvarára, és ott is láttam a nyüzsgést időnként, de hát ez csak az egyik helyszín volt a sok, igen, közül.
2: Igen.
1: De hát ott is nagyon élvezték ezeket a különféle eszközöket. Egyébként nem egyszer megfigyeltem már, hogy ugye ott van a szomszédban a gyermekorvosi rendelő, és hogyha anyukák ott kísérik a gyerekeket, akkor érdekes módon mondjuk a lányok általában csak benéznek a nagykapun, és mennek szépen tovább. A fiúk nagyon sokszor ott megállnak, és anya, nézd, rendőrautó, sziréna, meg minden, és ez a fiúkat nagyon érdekli. Könnyebb a fiúkat megfogni egy ilyen táborban, vagy a lányok épp oly érdeklődőek tudnak lenni?
2: Igazából ez a rendőrautós témával hát úgy nagyon jó volt, hogy ugye már meséltem, hogy szereztem egy ilyen kis rendőrautót, ami ilyen kis karton rendőrautó, és
1: beletudtad,
2: ugye milyen cukik.
1: Igen.
2: Na és ugye ez volt például, hogy beültek a gyerekek, és akkor a nagyobbak tudták húzni a kisebbeket, valaki be tudott hátulra ülni, mint az elkövető, és akkor ott ilyen kis rácsos vagon rész volt, úgymond, és akkor előre be tudott ülni a másik kisgyermek, és ezt nagyon-nagyon élvezték.
1: Ugye.
2: Akkor volt olyan, hogy elmentünk ugye kirándulni, voltunk például Felső Lajoson a magánzóba, ott ugye hát az állatkertben voltunk, ugye, és azt nagyon-nagyon élvezték, ugye közben ugye jelzőtáblák mi mit jelent, hogy itt mennyivel lehet menni, na, és nagyon érdekes, hogy még messze voltunk a táblától, már mondták, hogy itt látod, itt lassítani kell, és akkor ugye
1: már
2: nagy,
1: tudták,
2: meg hogy azt,
1: bizony.
2: Hogy nagy rendőrautóval vittük ugye őket.
1: Jó.
2: És ugye ez nagyon-nagyon tetszett nekik. A lányokat is ugyanúgy le lehetett amúgy kötni.
1: Ugye?
2: Annyi, hogy ugye belevittem egy, igaz, nekem nincs lányom, de belevittem olyan dolgokat, hogy például csillámtetoválást csináltunk, és esküszöm, a fiúknak több csillámtetoválása volt, mint a lányom. Meg vittünk be minden másféle tetoválásokat, akkor vittünk be ugye mágneses kockáktól kezdve, rajzolni tudtak, gyöngyfűzés, nagyon-nagyon több ezer gyöngyöt beszerveztem.
1: Tehát egy hagyományos tábori programot
2: is. Igen, hagyományos tábori program volt igazából az első napnak az első felében, a második felében például hétfőn voltunk a úgymond kollégáknál, mert kollégák, a mentőállomás, elmentünk a tűzoltóságra, körbe mutattak, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy tényleg köszönöm innen is a mentőállomáson és a szervezőknek, és tényleg nagyon-nagyon szerették a gyerekek, és tényleg végigmutattak mindent, tényleg nagyon jól érezték magukat. Ugye kedden voltunk az állatkertben, szerdán a kalandparkban voltunk, és itt is köszönöm szépen tényleg
1: az,
2: hogy lehetőségünk volt erre. Ott voltunk a kalandparkba, egész napot játszottak a gyerekek, csütörtökön Budapestre utaztunk, ugye vonattal felmentünk, és akkor ott ugyanúgy a közlekedésre egy kicsit tanultunk, hogy hol kell, merre nézünk, milyen táblák vannak, mire kell odafigyelni. Közlekedtünk ugye metróval és trollival is, és akkor ugyanúgy megint a közlekedés, meg ugye odafigyeltünk arra, hogy mit szabad, mit nem, hogy kell viselkedni, ugye, mert azért csak nagyvárosba voltunk, oda kellett figyelni, és ráadásul kicsik voltak, a második turnusban nagyon sok kicsi volt. De nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és tényleg mindig mondták, hogy amikor megöleltem, hogy na gyertek ide szerelmeim, mi vagyunk a szerelmeid. És akkor mondtam ugye, hogy én ez a típusú vagyok. Nem tudom, tényleg nagyon-nagyon élveztem, fárasztó is volt.
1: De ez az a jófajta fáradtság.
2: Ez a jófajta, tényleg, amikor már vártuk azt, és ők is, és akkor amikor szülőktől kaptam így az üzeneteket, és hogy amikor vége lett a tábornak, írták nagyon-nagyon sokan, hogy mennyire élvezték a gyerekek, és nagyon várják, hogy jövőre is legyen.
1: De jó.
2: Tényleg nagyon jó volt. Ugye annyi, hogy Budapesten voltunk a Városligetben, a Nagyjátszótéren, ott vizeskedtek minden. Tényleg, meg akkor ugye mondtam is, hogy a csütörtöki nap volt a bűnözős nap, meg többször fagyiztunk, többször sütiztünk. Aztán pénteken pedig voltunk strandolni, ugye bent itt a központban. Nagyon-nagyon-nagyon élvezték azt is, úgyhogy tényleg nagyon köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon-nagyon tanulságos is, és nagyon-nagyon élvezetes is volt.
1: Igen.
2: Úgyhogy remélem, hogy jövőre is majd így lesz, meg esetleg, hogyha engedik, akkor lehet, hogy majd bővíteni egy kicsit.
1: Mert... Igen, aztán ki tudja, hogy aztán jó pár év múlva közülük hányan választják ezt a hivatást, és talán éppen itt fogant meg a kis fejükben, hogy lehet, hogy nem is lenne rossz rendőrnek lenni.
2: Igen. Volt olyan, aki mondta is, hogy ő rendőr szeretne lenni.
1: Úgyhogy
2: valaki tűzoltó akart lenni. Valaki a tűzoltóságnál mondta, hogy ő tűzoltó szeretne lenni. valaki a mentősöknél, hogy ő mentős szeretne lenni, úgyhogy mindenhova, ha minden jól megy, megvan az utánpótlásunk.
1: Fú, nagyon jó. Igen. Ezek a táborok tehát menni fognak. Ezek csak nyárra koncentrálódnak már. Időnként szoktam gyerekcsoportokat látni az év más részében is.
2: Hát igazából ez úgy van, hogyha van tábor, és szeretnének bejönni hozzánk, akkor van rá lehetőség, ugye csak annyi meg kell keresni a kapitányságot, hogy mikor van a tábor, és hogyha van rá úgymond kapacitásunk, vagy akkor kapacitásom, akkor természetesen várom szeretettel
1: persze
2: a gyermekeket. Úgyhogy mondom, most is az új nyomatoktól kezdve pont mondtam nekik, hogy nagyon jó, most mindenkiről csinálok rabosítási, csúnyán mondva rabosítási képet. Hát, ha valamikor kell majd, meg új nyomatot vettünk mindenkitől, úgyhogy hát.
1: De élvezték ezt.
2: Nagyon élvezték persze, tényleg azt, hogy tényleg nagyon-nagyon, meg tényleg nagyon jó gyerekek voltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a szülőknek is a sok-sok támogatást.
1: Jó nevelt gyerekek.
2: Nagyon jó, tényleg, és itt nem lehet egy panasz egyik gyerkőcre sem.
1: Nagyon jó. És hát persze, hogy a későbbiekre utalva lehet egy délutános programot is szervezni március közepén, vagy mit tudom én, tehát ezek is beleférhetnek, és az itt szerzett tapasztalatokat pedig remekül lehet ott is hasznosítani. Hát gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett, és a csemetéknek is, akik tényleg derekasan helytálltak ezek szerint, és nagyon élvezett volt velük dolgozni. Hú, nagyon szalad a műsoridőnk, és most a felnőtteket is szólítsuk meg, különösen azokat, akik a jobboldali pedált szeretik nyomkodni egy picit erősebben az autóvezetés közben, mert hát számukra nem jó hírrel szolgálunk most, ugye?
2: Mondhatni. Hát igazából nem tudom, hogy mennyire nem jó hír, én örülök neki kifejezetten.
1: És szerintem még sokan.
2: Igen, és szerintem nagyon-nagyon sokan rajtam kívül, ugyanis a külső kátai úton, ugye ott van egy vasúti átkelő.
1: Igen.
2: És hát oda felszerelésre került és üzembe helyezésre került egy ilyen, hát úgymond egy véda kamera. Mind a kifelé, mind a befelé jövőket figyeli ez a kamera. Ez egy csúcs technológiás kamera amúgy.
1: Igen.
2: Szóval olyan felvételeket készít, mint hogyha ott lenne előttünk az a bizonyos jármű, és ez egy igazából teljesen olyan, mint a véda kamera. Sebességet is mér, folyamatosan rögzít, hozzá kell tenni. Ez a kamera folyamatosan
1: abszolút
2: rögzít,
1: igen.
2: Nem ott kint van tárolóegysége, ugyanúgy bemegy a központba, ugyanúgy, mint egy védakameránál van egy központi rendszere, ahova mennek folyamatosan a felvételek. Ha bármilyen cselekmény történik, például egy csapórúttörés, akkor ott ugye a kamera egy gyönyörű szép felvételt készít a gépjárműről, amelyik ugye elkövette, valamint, hogyha nem a megfelelő sebességgel megy, akkor azt is rögzíti.
1: Biztonsági övet is látja, hogy mindent, be van-e kötve.
2: Mindent lát ráadásul, és még azt is látja, ugye, hogyha valaki átmegy azon a bizonyos
1: tilos jelzésen,
2: ugye itt a kamera ugye mindent úgymond rögzít, és elküldi a központba, ott feldolgozzák, és ugyanúgy, mint a gyorshajtásoknál, vagy Szombathely, vagy Vásárosnaményba elküldi a központi rendszernek, ott átnézik, és megkeresik a gépjármű tulajdonosát.
1: És meg is találják.
2: És meg is találják általában, ugye ott bizonyítható ugye a kamera felvétel által, úgyhogy nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet az ott közlekedőknek, hogy nagyon figyeljenek oda, hogy átmennek-e. Amúgy is tilos, de ne ez kelljen már ahhoz, hogy megálljunk
1: néha,
2: egy piros-tilos jelzésnél, mert bármikor történhet olyan, hogy nem figyelünk oda, és hamarabb jön egy vonat, és akkor ott már...
1: Pontosan, igen, amikor nem pirosan villog a jelző...
2: Fehér az nem azt jelenti, hogy nem jön
1: igen,
2: a vonat.
1: Hanem azt jelenti, hogy működik a lámpa.
2: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a fényberendezés.
1: Igen.
2: Úgyhogy nagyon oda kell figyelni, tényleg figyelemmel kell átmenni.
1: Csak erről ez egy kameráról van szó?
2: Ez kettő kamera.
1: Ja, ez kettő. Tehát
2: kettő, mind a két oldalt figyeli ráadásul, ugye,
1: kimenő,
2: bejövő, igen, és megvan itt egy központi cég, ugye ez a MÁV és az ORFK-nak a közös kooperációja, úgymond, mivel tavaly volt, hogy ugye megkerestek minket, hogy hova lenne egy érdemes ilyet, és akkor hát az egyik ez volt.
1: Ez egy, igen.
2: Több helyre ki fognak majd tenni, de jelenleg Magyarországon megvan egy, nem akarok hazudni, 10 vagy 15 hely, ahol nagyon-nagyon magas a szabálysértések, vagy a baleseteknek a száma, és az egyik ez a hely.
1: Hát egy és mivel tavaly, pont, igen.
2: És tavaly, hogy megkerestek, ugye ezt adtam meg, ezt az egyik pontot, és akkor ide kihelyezésre került most ez a két kamera. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy minél kevesebb szabálysértő is
1: az lenne
2: lesz
1: jó.
2: Majd.
1: Ez a cél, igen.
2: Igen, úgyhogy tényleg figyeljenek oda az emberek nagyon, mert ha nem figyelnek, és nem a megfelelő sebességgel mennek át, vagy a piros-tilos jelzésen mennek át, vagy ne talántán a csapórudat letörik valamilyen módon, és elhagyják a helyszínt, akkor teljes mértékben beazonosítható mostantól a járművük.
1: És ez a kisebbik baja, hogyha beazonosítják és megbüntetik, mert ennél sokkal súlyosabb dolgok történhetnek
2: Nem
1: figyel oda.
2: Ha nem figyelnek
1: akár
2: oda.
1: Akár bizony az életébe is kerülhet.
2: Igen.
1: Nem akarok senkit riogatni, de bizony
2: de ez
1: a helyzet.
2: Igaz. Egy óvatlan, oda nem figyelés, és megvan a baj.
1: Igen. Na, megvolt a baj, nem? Még hál' Istennek.
2: Igen, hála az égnek.
1: Vigyázzunk, tényleg figyeljenek oda, a gyerektáborokban sem történt baj. Ott.
2: Hála jó égnek, ne is mondj. Nem, semmi nem volt.
1: Mindenki remekül érezte magát, és főnként erről beszélgettünk, de az új mérőeszközökre, az új kamerákra is azért nem árt, hogyha odafigyelnek, pontosabban a KRESZ szabályok betartására figyeljenek oda, és akkor nem lesz itt baj. Attól tartok, azért lesz miről beszámolnunk majd a következő adásokban is.
2: Van. De... Hát nem lenne elég szerintem még, vagy 3 műsornyi idő.
1: Jó, hát lesz itt
2: de,
1: még több műsor
2: de
1: is.
2: De lesz majd jövő héten, utána jövök, és beszélgetünk.
1: Mi pedig mindig várjuk Bálint Bóta Júliát, mint ahogy most is vártuk, meg is érkezett. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és találkozzunk legközelebb is.
2: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek, további szép napot mindenkinek, és balesetmentes közlekedést.

0: Szegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A hétfő esti beszélgetés műsor első órája lassacskán véget ér, még idefér azért Tóth Abigail és az Akcent közös, friss 2026-os dala, a Sugar Daddy. Ma hát ezzel búcsúzunk ettől az órától, és jön a következő, amelyben viszont köszöntünk egy új ceglédit mondhatni, hiszen váltás történt az evangélikus lelkipásztori munkakörben mondhatni. Búcsúzott Szlauko Orsolya, és érkezett helyette Heinemann Ildikó. Vele fogunk Ildikóval beszélgetni a következő órában. Őt mutatjuk be, ő mesél eddigi életéről, és természetesen a következő időszak terveiről is. Érdemes lesz velünk tartani a következő 60 percben is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelmet!

0: is marad a hőség. Baka András az egyedüli köztársasági elnök jelölt. Új szakok jöhetnek létre az egyetemeken. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A Balaton alacsony vízállása miatt komoly veszélyt jelent a parttól néhány száz méterre a víz hirtelen mélyülése. Az úgynevezett marás vonalnál a tómedre nem fokozatosan mélyül, akár egy-két lépés után néhány méteres hirtelen süllyedés is előfordulhat, ez pedig baleset veszélyes. A rendőrség fokozott elővigyázatosságot kér a fürdőzőktől. Eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó-Dunából Budapesten Nagytéténynél. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogyha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanó eszközök máig veszélyesek lehetnek. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagytúránynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése.
1: Az időjárásról.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt a Kashmir és a Wild Ride című 2026-os dal, ezzel indult tehát a hétfő esti beszélgetős műsor második órája. Most még meghallgatjuk Olá Gergő Törj ki a csendből című dalát, 2012-ből szól ez az X-Faktor győztes dal, és utána jön a mai második beszélgetésünk, amelyben tehát bemutatkozik itt rádióstúdiónkban először az új evangélikus lelkipásztor, aki most augusztus 1-től vette át itt a feladatokat Szlauko Orsolyától. Ő nem más, mint Heinemann Ildikó. A vele készült interjút tehát Olá Gergő dala után hallgathatják meg itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Mondhatni, napra pontosan 10 évet töltött Cegléden Szlauko Orsolya evangélikus lelkipásztor, és most augusztus 1-ével pedig már immáron Budapesten dolgozik majd, egy picit más munkakörben ugyan, de természetesen marad az evangélikus egyház kebelén belül. Aki pedig jön helyette, nem más, mint Heinemann Ildikó, pontosabban nem jön, már jött is, hiszen megérkezett és már Isten tiszteletet is tartott, úgyhogy vele fogunk majd beszélgetni, egy bemutatkozó interjú következik a most következő percekben, érdemes lesz velünk tartani, ismerkedjünk meg együtt az evangélikus gyülekezet új vezető lelki pásztorával.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, nemrégiben, július végén volt vendégünk Szlauko Orsolya, evangélikus lelkipásztor, abból az alkalomból, hogy éppen egy évtizedes munka után elköszönt városunktól, és elköszönt a gyülekezetétől is. Augusztustól már Budapesten folytatja munkáját, árulta el nekünk is, úgyhogy neki is jó egészséget és sok szép élményt kívánunk. Már akkor beszélgettünk arról, hogy vajon ki lesz az utódja, és elárulta, hogy Vecsésről érkezik, szintén egy hölgy, aki nem más, mint Heinemann Ildikó, és már akkor megszületett az elhatározás, hogy felveszem vele a kapcsolatot, és meghívom ide stúdiónkba. Megtörtént a kapcsolatfelvétel, és szerencsére Ildikó el is fogadta a meghívásunkat, és hát mivel hasonló korbeliek vagyunk, megegyeztünk a tegeződésben is. Nagy szeretettel köszöntöm tehát Heinemann Ildikó, az új evangélikus lelkipásztort. Szervusz!
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek téged, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
1: A számodra sem egy kis váltás, ugye Orsikával is beszélgettük, hogy azért neki is 10 év után nem olyan egyszerű a távozás. Neked azért, hogy milyen volt a távozás Vecsésről, ahol rengeteg dolgot megtettél, jó másfél évtized volt ez, ugye, amit ott töltöttél?
2: 18 évet.
1: 18, akkor majdnem 2. Igen, majdnem 2 évtized. Úgyhogy az alatt is nagyon sok minden történt, de menjünk a KH-tól. Hogyan kerültél te egyáltalán az evangélikus egyház bűvkörébe, úgymond? Voltak családi hagyományok ebben?
2: Nem, semmiféle családi hagyomány nem volt ebben, hanem 13 éves koromban, amikor konfirmálkodtam, akkor úgy éreztem, hogy megérintett engem Isten igéje, hiszen szeretete volt az a legelső, amivel találkoztam, és a konfirmáció ideje alatt elhatároztam, vagy kaptam egy ilyen indítatást, hogy lelkész legyek.
1: Már akkor.
2: Már akkor, és ez nem is volt, hát ez a szocializmus volt, képzeld el.
1: Még,
2: és én ezt így nem mondtam el a szüleimnek, hanem kellett írni 8. osztályban egy ilyen dolgozatot, vagy fogalmazást.
1: Mi leszek, ha nagy leszek?
2: Így van, pontosan, és én beleírtam, hogy lelkész leszek. Hát behívatták a szüleimet, és nagy botrány lett, de kitartott mellette, mert ők le akartak róla beszélni, hogy ez nem is nekem való, legyek inkább kémikus vagy gyógyszerész, mert ők úgy látták, hogy én inkább ilyen magamba zárkózó kislány
1: Igen.
2: vagyok.
1: Aha. No de hát ugye akkor sem volt már tilos, hiszen akkor is működtek az egyházak. Hát ugye a 3T közül ugye ez a tűrt kategóriába tartozott tulajdonképpen az egész egyházi mozgalom, legyen bármelyik gyülekezetről, felekezetről szó. De hát aztán csak el kellett indulni. Középiskolában is már ezen a vonalon indultál, vagy az még általános?
2: Nem, én nagyon szerettem volna Debrecenbe menni. Ez egyetlen gimnáziumban, mi protestáns gimnáziumban, de a szüleim nem engedtek. Hát Pécsen laktunk, úgyhogy Pécsen a Nagy Lajos gimnáziumban jártam. Méghozzá kémia tagozatra, ahogy apukám így irányított, hogy majd jó leszek gyógyszerésznek, de hát a kémiát nem sikerült, annyira megszeretném, hogy valóban gyógyszerész legyek, kitartottam amellett, hogy én szeretnék lelkész lenni.
1: És akkor ezután, érettségi után már akkor irány valamelyik
2: igen,
1: egyházi
2: igen, ez így van. Akkor jelentkeztem Budapesten a Hittudományi Egyetemre, most már Hittudományi Egyetemre, de nem fejeztem be, mert közben én megházasodtam, és gyerekeim születtek. Tehát ezért nekem elég görbe utam van, és már csak a 4. gyermekünk után fejeztem be az egyetemet, és utána 38 évesen kaptam diplomát.
1: A mindenit. És akkor kezdted el igazából a lelkészi pályafutásodat is?
2: Hát valójában igen, de én ezért nagyon hálás vagyok, mert nem volt az a nehézségem, hogy szerepkonfliktusba kerültem volna.
1: Hát,
2: hát a gyerekeim mellett, a 4 gyerek mellett lehettem édesanyja, kántorkodtam akkor a dabasi gyülekezetben.
1: Igen, tehát ismerted a működésüket, és hát meg volt egy megfelelő élettapasztalat is azért akkorra, ugye, amit lehet kamatoztatni a mindennapokban.
2: Hát bizonyára így volt, de jó érzéssel gondolok arra, hogy nagyon jó volt édesanyának lenni, és valójában vecsésen lettem önálló lelkész, tehát akkor hát ilyen tragédiák voltak az életünkben, mert meghalt a harmadik fiunk, elváltunk, és akkor mind a ketten máshova kerültünk, vagy mást pályáztunk meg, és akkor megpályáztam a vecsési gyülekezet lelkészi helyét, ahol nyugdíjba ment a lelkész, és megkaptam, és akkor kezdtem valójában, akkor kezdtem igazán lelkész lenni, hiszen addig nem vezettem gyülekezetet.
1: Az egy más feladat, ugye nem abból áll egy lelkipásztor feladata, hogy vasárnap föláll a szószékre és elmondja a nagy igazságokat, hanem hát az 0-24, ugye?
2: Igen, tehát, egy kicsit így van.
1: Ez egy ilyen dolog. Ott telt el tehát 18 éved, az elmúlt 18 éved, és hát láttam egy kis filmet, ott a helyi tévések készítették, és hát abban nagyon sok mindenről beszámolhattál, hogy 18 év alatt mennyit fejlődött maga a gyülekezet is, meg hát egyáltalán épületszinten is. Azért nagyon nagy felújítások, megújítások, új épületek születtek, stb. Hát nem hiába való volt az a közel két évtized.
2: Igen, nagyon eredményes volt, és nagyon-nagyon jó volt az, hogy én azt érzem, hogy a lelkészi munka, hogyha egyedül végezzük, akkor annak nincs olyan foganatja, mint amikor egyszer csak egy csapat, egy közösség kapcsolódik hozzánk, hiszen hogyan lehetett volna akkor ott megvalósítani azt, hogy egy új templom vagy egy gyülekezeti ház épüljön, hiszen az egy ilyen komplexum, teljesen modern, amiben van templomtér is, de vannak kiszolgáló helységek, meg gyülekezeti terem,
1: konyha,
2: meg konyha, minden. Igen, így van. Úgyhogy egy nagyon szép épület épült ott fel, és ezt valóban annak köszönhetem, hogy mellém álltak a gyülekezeti tagok, főleg olyanok, akik meg értettek ahhoz, hogy hogyan is építkezzünk, és hogyan találjunk mérnököt, meg pályázatot, hiszen 14 pályázatot írtunk ahhoz, hogy
1: megépüljön
2: ez a
1: ez de a létrejött, mert kellett, hogy legyen ezek szerint, mert nem szórakozásból, meg éppen annyi pénzünk volt, hogy nem tudtuk mire költeni, tehát nem azért választottátok ezt az utat, hanem azért, mert ez az épület komplexum, ez kell, és ezt be is lakjátok.
2: Igen, így van. Hát amikor én oda kerültem, egy kis szocialista imaház volt, amiben nem volt mosdó, tehát ki kellett menni az udvarra, a vécére, és nem volt konyha, és ez volt az álmom. Ugye, csak annyi, hogy legyen itt egy kis konyha, meg mosdó, a másik nagy álmom az a Gászper kórus volt. Hát mind a kettő megvalósult, úgyhogy azt gondolom, hogy Isten is figyelembe veszi az álmainkat, és hogyha álmodunk valamit, akkor természetes, hogy az álmainkért teszünk.
1: Igen.
2: Akkor egyszer csak az álom imádságá válik, aztán tevékenységé válik.
1: Bizony. Hát ilyen sikeres 18 év után, úgyhogy szedted a sátorfádat, és ide költöztél hozzánk Ceglédre.
2: Hát az egyik motiváció az volt, hogy itt lakik az egyik családom, és sokat járok Ceglédre, vagy jártam eddig is Ceglédre.
1: Nem ismeretlen a helyzet.
2: Nem ismeretlen a helyzet. A másik, hogy szeretem a kihívásokat, vagy az újat ott, ahol azt érzem, hogy van tennivaló. Kicsit úgy is éreztem, hát 18 év, mondtam is a Becsési TV-ben is, hogy 18 évig voltam ott, az olyan, mint amikor felnőtté válik valaki.
1: Pontosan.
2: És úgy éreztem, hogy a mi kis gyülekezetünk, hogy felnőtté vált.
1: El lehet engedni a kezét.
2: Igen, el lehet engedni a kezét, de hát az a jó, hogy más fogja meg a kezét, és egy új lelkésznő került oda, úgyhogy nem maradnak pásztor nélkül.
1: Igen. Jártál tehát Cegléden nem egyszer, akkor nyilván jól ismerted Orsikát, Szlauko Orsit.
2: Igen, ugye? Ismerem Orsit, igen.
1: Tehát nem volt ismeretlen, és nem ismeretlen igazából a gyülekezet számodra.
2: Hát egy kicsit azért ismeretlen, mert attól, hogy hallottam róla, attól még, amikor bemegyek vasárnap a templomba, akkor még nem kötök az arcokhoz neveket.
1: Hát egyelőre még nem, persze.
2: Ez még nehéz, hogy így ismeretlen.
1: Igen, igen. Ma van augusztus, hanyadika is van?
2: Tizedike.
1: Ma van tizedike, és akik ma hallják az adásunkat, jó, ha tudják, hogy 11-én, kedden este lesz egy ismerkedő este éppen emiatt, hogy esetleg több nevet tudjál az arcokhoz kötni. Elsősorban a te érdekedben kell ezt az estet megrendezni. Ez hol lesz?
2: Ez a gyülekezeti házban lesz, az evangélikus gyülekezeti házban. Értelemszerűen azért találtam ki, mert azt láttam, hogy most így nekilátok látogatni, ez természetes, mert úgy lehet jól megismerni az embereket, ha a saját otthonukba elmegyünk, és személyesen beszélgetünk, de hogy ez ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat lenne, de hogyha így összejövünk, már csak ha 10 is, akkor is olyan jó, hogy már 10 emberrel tudok úgy beszélgetni, vagy tudunk úgy beszélgetni, hogy megismerhessem kicsit őket.
1: Hogyne. Hát aztán majd, hogy szépen telik az idő, akkor már az utcán is egymásra fogtok köszönni a gyülekezet tagjaival nyilvánvaló, és hát a tervek, ezek is nagyon fontosak, mert jó, nyilván jó alapokat hagyott itt Orsi is, de ettől függetlenül biztos vannak egyéni terveid, amiket úgy szeretnél, nem máról hónapra, de a következő esztendőkben megvalósítani.
2: Igen, az egyik, amit nagyon szeretnék, hát egyrészt szeretném, hogyha a templom látogatottság erőteljesebb lenne. Több is van, nagyon szeretnék olyan gyülekezeti alkalmakat, felnőtt alkalmakat, amik megmozgatják a felnőtt közösséget. Lehet, hogy nem is Biblia órának kell ezt hívni, hanem valahogy másképp, mindenképpen egyrészt egy teológiai gondolkozás, másrészt a magunkról való gondolkozás, hogy így összejöjjünk, és tényleg közösségé váljunk. Még egy tervem van, az, hogy én kórházlelkészként is dolgoztam elég hosszú ideig Budapesten, és tudom, hogy itt van egy kórház, és én szeretném, hogyha itt a kórházban az evangélikus szolgálat meg valósulna, akár úgy, hogy Isten tisztelet, de hogyha a gyülekezet tagjaiból is lennének olyanok, akik beállnak mellém, és szívesen látogatnak betegeket, akkor kialakíthatunk egy ilyen beteglátogató szolgálatot is. Természetesen sem egy máról holnapra, hanem egy kis idő kell hozzá.
1: De én úgy sejtem, hogy a vezetőség, a kórház vezetősége szempontjából sem lesz itt nagy ellenkezés ez ügyben.
2: Én is úgy gondolom, hogy ez egy jó gondolat.
1: Igen, igen. Tehát lesz itt dolog bőségesen. Maga a kis templomunk is azért gondolom megragadta szemedet annak idején, már amikor először is megláttad, ugye? Tehát egy csodaszép kis építmény.
2: Így van, így van, nagyon szép építmény. Igen.
1: És ez már eleve egy élményt ad annak, aki oda betér, legyen akár evangélikus, akár nem, de a gyülekezet erősítése a mai világban nem egy egyszerű feladat, én azt hiszem, hiszen itt van a közösségi média, amiről annyit beszélünk, ami pedig úgy tűnik, hogy egyéniségeket gyárt sokkal inkább, mint közösségeket, sokszor nekem úgy tűnik, és valódi közösségeket létrehozni, vagy fönntartani lehet, hogy nehezebb, mint 30 évvel ezelőtt.
2: Ebben biztos vagyok, hiszen akkora információdömping van, és valóban a közösségi médiában valahogy ki lehet élni ezt a közösség iránti igényt. Én azt hiszem nem, mert hiszen
1: csak
2: ott...
1: Csak azt hiszük.
2: Igen, azt hiszük, hogy mert ott vagyunk a Facebookon, vagy az Instagramon, hogy abban a pillanatban egy közösségnek és a tagjai vagyunk, de ezek nem valóságos közösségek. Én abban hiszek, hogy a szemtől szembeni közösségek, ahol valóban találkozunk egymással fizikailag, azok a közösségek, az élő közösségek. És azt látom, hogy Cegléden is mennyi ilyen kezdeményezés van, vagy közösség, amelyik él és mozog és hat Cegléd városára. Hát ugyanígy szeretném, hogyha a kis evangélikus közösség is ilyen lenne.
1: Na hát úgy legyen. Még csak a végére egy kérdés, hogy állsz a költözködéssel, mert az egy, nem egy egyszerű tortúra általában.
2: Hát már mindenünk itt van, de dobozok azért még bőven akadnak a lakásunkban.
1: Hányan lakjátok majd ezt a lakást?
2: Most ketten lakjuk a férjemmel együtt, hiszen felnőtt gyermekeim vannak és unokáim, úgyhogy senki nem költözött már velünk.
1: Igen, van. De velük azért jobban tudsz foglalkozni most ugye az itt élő családtagokkal is, ez is egy előny, és akkor úgy gondolom, hogy hosszabb távra tervezel ezek szerint, ugye?
2: Ez így van, itt szeretnék élni nyugdíjas koromban is, Cegléden, remélem így is lesz.
1: No, hát mi is reméljük, és nagyon várjuk majd az új híreket, az új lelki pásztortól, az evangélikus gyülekezetből. Helynem a Nildikó volt tehát a vendégem, akivel tehát augusztus 11-én este 6 órától beszélgetni is lehet majd ott az evangélikus gyülekezeti házban, úgyhogy érdemes lesz elmenni szerintem, aki szeretne vele megismerkedni, ember közelből megnézni őt.
2: Így van, szeretettel várok mindenkit, és köszönöm szépen ezt a kis beszélgetést.
1: Nildikó, én is nagyon szépen köszönöm, erős vár a mi Istenünk.
2: Erős vár a mi Istenünk. Egy hálás szív.

0: Eglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Bizony, közeledik este 8 óra, hát akkor miért ne lenne vége a műsornak, mármint a hétfő esti beszélgetős műsornak, és ha már itt tartunk, akkor jöjjön a Miért Ne című dal, 2023-ból szól, Rácz Gergő és Orsovai Reni közös felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap is. Mint említettem, Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk legfrissebb adásával is készülünk holnapra, de hogy mi minden más lesz, na, erről majd holnap szólok bővebben. Szatmári Gábor köszöni megtisztelő figyelmüket, búcsúzom, további szép estét mindenkinek, maradjanak itt a 92.5-ön, nem fogják megbánni. Viszont hallásra holnap!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Ceglédi Kultúra.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.

0: a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember-mester képzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagy-Turánynál. A 42 éves férfit súlyos mellé- és fejsérülésekkel vitték kórházba. Már csaknem 50 halottja van a Kolumbia csendes óceáni partvidékét megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. Több tucat épület összedőlt, sokan megsérültek és emberek rekedtek a törmelékek alatt. A térség több repülőterén felfüggesztették a járatokat. A dél-amerikai országban ez volt az utóbbi évtized legerősebb földrengése. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
1: Az időjárásról.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-5, én pedig Vörös Nandi vagyok, és ahogy megszokhatták már az elmúlt időszakban, már szólóban teszem fel a kérdést önöknek, amelyre önök válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számra, e-mailezhetnek a kívánság@ceglidradio.hu-ra, és a Facebookon is küldhetnek nekünk üzenetet, facebook.com/ceglidradio. Egy olyan témát veszünk elő, ami már ismerős lehet, már csak azért is, hiszen korábban beszélgettünk erről, egyszer már feldobtuk, de annyi választ jött, hogy nem lepődnék meg azon, hogyha egy harmadik adás is lenne, ez még csak a második, a kedves idegenekről szóló műsorunkról, vagy ezzel kapcsolatban. A kérdés pedig úgy hangzott, hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Rengetegféle üzenet jött, mindenféle szituációkkal, és nagyon jó kis adás sikeredett belőle. Ezért is gondoltam, hogy mindenképpen folytassuk, és mindenek előtt azért is, mert Jocótól kaptunk egy nagyon hosszú e-mailt, amit mindenképp meg szeretnék osztani, sőt azt hiszem, hogy ezzel fogunk kezdeni, és akkor mindenki ráhangolódhat erre a témára. Közben, hogyha gondolkoznak azon, hogy önökkel történt-e ilyen, és van kedvük elküldeni, akkor azt nyugodtan tegyék meg, tehát van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Jocó üzenete a következő. Amikor még gimibe jártam, a megállóban, ahol minden egyes nap felszálltam a buszra, hazafelé volt egy hajléktalan bácsi. Amikor a szalagavatóra készültünk, és a péntekeim nagyon hosszúak voltak, nulladik órával, keringőzéssel, és még néha egy osztályfőnöki órával a végére, amit mindig le lehetett volna tudni egy e-maillel, gyakorlatilag 12 óráztam ezeken a péntekeken. Az egyik ilyen pénteken minden rosszul alakult. Korán reggel, amikor mentem be, egy autós úgy gondolta, hogy rágyorsít, vicces lesz, és a pocsolyával lefröcsköl engem. Amikor vizesen sarasan beértem a nulladik órámra, kiderült, hogy otthon hagytam a tankönyvet, a tanár úgy döntött, hogy akkor 10 percen keresztül magyarázni fogja az egész csoportnak, az egész csoport előtt, hogy mekkora lúzer vagyok. Később egy felelésen teljesen leblokkoltam, és egy értelmes mondatot nem tudtam kinyögni, pedig sokat készültem rá, és még szerencsés is voltam a témával, amiről beszélnem kellett. Majd keringőzés közben a teljes évfolyamunk és minden évfolyamon kívüli táncpartner előtt, kb. 180 ember, elcsúsztam valamin. Nem lett volna semmi belőle, ha a tánctanár nem állít meg mindent, csak azért, hogy oda jön és megkérdezze, hogy minden oké-e, el akartam süllyedni. A kegyelemdöfés az volt, hogy a hazautam második percében lemerült a fülhallgatom, pedig már órák óta annyit vártam, hogy csak zenehallgatás közben kizárjak mindent és megnyugodjak. Ahogy vártam a buszra, 18 éves férfi létemre elkezdtem csöndben könnyezni. Ezt meglátta a hajléktalan bácsi, odajött és adott egy cigit, rágyújtottunk és beszélgettünk. Miután elfogyott a cigi, bevallotta, hogy az volt az utolsó két szál, amit elszívtunk, de nem akarta megmondani hamarabb, mert az volt az érzése, hogyha tudtam volna, nem fogadtam volna el. Pedig elmondása szerint úgy néztem ki, mint akinek szüksége van erre, és belegondolva tényleg szükségem volt rá, és tényleg nem fogadtam volna el, ha tudom, hogy az utolsó szál cigijét adja nekem. Ezek után, ha véletlen volt apróm, akkor mindig beraktam a táskámba, hogy odaadjam neki, amikor látom. Lassan 2 éve érettségiztem le, de ha tudom, hogy arra járok, mindig van nálam apró, és akkor elviszem magammal, hát ha ott lesz. De már nem láttam több mint egy éve, remélem azóta sikerült jobb szituációba kerülnie. Hát igazán szívhez szóló üzenet, és tényleg az embernek egy rossz napon még egy ilyen kedvesség is milyen jól tud esni, pedig tényleg csak egy apróság, mástól föl se tűnne, de hogyha egy vadidegen adja, és valószínűleg úgy, hogy neki sincs, hát akkor az szíven üti az ember, de pontosan ilyen válaszokat várunk önöktől is, kedves hallgatók, nem kell ennyire bőrére ereszteni, de hogyha hosszan akarják megfogalmazni, hát üssek ő, én azt is szívesen fogadom és szívesen felolvasom. Tehát ezzel a témával megyünk tovább itt a Ceglét hangjában. Volt olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? 0635 925 925-ös.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: Jászmin üzenetével megyünk tovább itt a Szeglét hangjában, kedves hallgatók, de csak miután elmondtam, hogy mi a témánk. Nem más, mint hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel. Itt bármilyen kedvességre lehet gondolni, apróság, akár nagyobb dolog, akár élete szóló emlék, akár csak egy pici dolog, ami úgy megmaradt, mindent elküldhet nekünk, hogyha van kedve a 0635 92 92-ös SMS számra, vagy a kívánságkukac cegledradio.hu-ra is. Én várom szeretettel, és igyekszem is beolvasni mindent. Lássuk, hogy mit kaptunk tehát Jászmintól. Tavaly ültünk egy cukrászdában, de csak egy kis sütit kértünk, mert nem akartunk sokat költeni. Mondtam a barátomnak, hogy milyen jól néznek ki a forró csokik, de megbeszéltük, hogy ez most nem fér bele. Erre két perc múlva a pincér kihozott nekem egy forró csokit, kiderült, hogy a mellettünk lévő asztalnál meghallott egy anyalánya páros, hogy mennyire innék egy jöhet, és úgy döntöttek, boldogabbá teszik a napomat. Nagyon bennem maradt ez az iszonyú kedves dolog tőlük. Itt van, kedves hallgatók, egy nagyon pici apróság és egy kis figyelmesség. Talán azt a sztorit elmeséltem a múlt adásnál, hogy az egyik boltban, ilyen hipermarketben, itt Szegléden tulajdonképpen egy szakácskönyvet lehetett a karácsonyi időszakban megszerezni, hogyha az embernek elég pontja volt. És én megkérdeztem a pénztárnál, hogy van elég pontom, mondták, hogy még nincs, és a mögöttem lévő pár, akik ugyanannál a kasszánál fizettek, azok ezt meghallották, és mondták, hogy nekik viszont van elég pontjuk, nekik már kigyűlt egyszer a könyv, és nagyon szívesen támogatnak még egyet. Úgyhogy mondták, hogy ha megvárom, akkor van egy könyvem, és úgy meg is vártam, nagyon kedvesek voltak, és tök jól esett pont az ünnepi időszakban, hogy ezt a szakácskönyvet csak így megkaptam, úgyhogy nagyon köszönöm innen is. Covid vége felé volt már, de még kötelező volt a maszk közlekedési eszközön. Elszakadt az egyik oldalán, úgyhogy kézzel tartottam csak az arcomon, épp nem volt nálam másik. A mellettem ülő férfi nem szólt semmit, csak előhúzott egy másikat a táskájából és odaadta. Tavaly össze Kelenföldön odajött hozzám egy fiatal lány, hogy ne haragudjak, de vidékről van, még nem járt itt, és hogy segítenék-e megkeresni a peronját, hogy biztos jó vonatra szálljon. Így is tettünk, búcsúzóul megköszönte, és azt mondta, azért jött oda hozzá, mert olyan kedves kisugárzásom van. Ez valamiért nagyon megérintett, még pityeregtem is kicsit utána, főleg, hogy a barátok visszajelzése alapján az általános első benyomás rólam, hogy kimért és távolságtartó vagyok. Név nincs az üzenet végén, de nekünk név nélkül is nyugodtan lehet küldeni, ugyanígy tett egy másik hallgatónk is. Egy kávézóban a kis fiatal 20-22 éves pultos lány megjegyezte, hogy mennyire jól áll nekem a púder rúzsaszín szín, amely a felsőmön volt, és mennyire szép vele a szemem. Ez annyira jól esett, csinosnak is éreztem magam, általában is, de ez akkor adott egy olyan mosolygós jó pár percet. Hát pont ez a lényeg, kedves hallgatók, hogy egy apróság is, főleg, hogy az ember érzi, hogy ezt most jól elkapta ezt a színkombinációt, és kap egy dicséretet, az nagyon jól tud esni. És akkor nézzünk még egy üzenetet. Első munkahelyemen hó végén nagyon le voltam égve. Kiszámoltam, hogy mit tudok még venni, amit szeretnék, és ki is tart a következő fizuig. A munkahelyem mellett volt egy kézműves pékség, ott vettem fél kiló kenyeret, és a pékfiú odaadta ingyen. Nem is tudta, milyen jól esett, és hogy jól jött éppen akkor. Amúgy tényleg ez nagyon ritkán történik ilyen, vagy számomra legalábbis, de vannak helyek ezek szerint, ahol lehet, hogy pont kimaradt az a fél kiló kenyér, és miért ne adná oda a szívességből vagy kedvességből, nem minden a pénz, néha a gesztus is nagyon sokat számít. Hogyha önnel is történt olyan érdekesség vagy izgalmas eset, amikor egy idegen volt kedves önnel, akkor küldje el nekünk, ha van kedve, 0635 92 92
1: FM 92 Szeglét Rádió.

Emese üzenete a következő kedves hallgatókat Szeglét hangjában, ahol élményeket keresünk, amikor egy idegen ember kedves volt az adott hallgatóval, és hát küldik is bőven szép számmal önök is, és remélem, hogy ön is, aki hallgatja a 0635-92-95-re. Persze csak, ha van kedve. Tehát Emese üzenete, reggel rohantam a munkahelyemre, a kapuból kiérkezve az első autón észrevettem, hogy a visszapillantó tükrét letörték, gondolom magam, így de szívás. Aztán látom, hogy a második, harmadik és a következő az én kocsim, aminek letörték a visszapillantóját. Természetesen férjem nem volt otthon, szerszámos láda hátul, telefon instruált, hogy akkor hogyan szereljem ki a visszapillantó tükröt, persze potyogtak a könnyeim, hogy miért pont velem és miért most történik, és utálom az ilyen szitukat, eközben egy utcasebbre arra járt és megkérdezte, hogy segítsene nekem. Minden probléma nélkül ott állt, amíg meg nem oldotta nekem a problémát. Szerettem volna pénzt adni neki, de nem fogadta el. Összeszorult a szívem, hogy emberek azzal dobálóznak, hogyha nem tanulsz, mehetsz utcaseprőnek. Valószínűleg sokkal kevesebb a fizetése, mint nekem. Hálából csak pénzt tudtam adni hirtelen neki, ami nálam volt, ő meg így sem fogadta el, mert szerinte ez a munkája része, és örül, hogy segíthetett. Hát ez tök jó sztori, nem az, amiből kiindulunk, mert az hihetetlen, hogy emberek ebben lelik örömüket, hogy másoknak kárt okozzanak. Sőt, nem csak, hogy kárt okoznak, hanem veszélyeztetik is őket, mert visszapillantó nélkül nem annyira vicces kimenni az utcára, és aztán teljesen random arra járó ember segít. Pontosan az ilyen történetek miatt várjuk az üzeneteket, és reméljük, hogy feldobhatjuk másoknak a napját, és neked is talán a kellemetlen szituáció ellenére mégis egy tök jó emlék. Egyszer egy állásinterjún egy random palival vártunk a folyosón a sorunkra. Nálam volt egy nagyobb táska, amiben ruhák voltak, mert az esemény után mentem eladni őket. Ez a fiú meg is kérdezte, miért van nálam ennyi cucc, amit el is mondtam. Na, elhúzódott az interjú, én meg észrevettem, hogy a telefonom otthon maradt. Azonnal a kérés nélkül ajánlotta fel a telefonját, hogy szóljak a vevőnek, hogy késni fogok. Nekem eszembe se jutott, hogy elkérjem valakitől, ő meg önzetlenül felajánlotta. Végül mindkettőnket felvettek, de utána sosem láttam, mert más területre kerültünk. Meg én már régen el is jöttem onnan. Egy ilyen telefonkölcsönadó sztorit is meséltem az első adásban önöknek, Amerikában voltunk kint, és a kicsikét késett a busz, és egy színesbőrű hölgy adta oda a telefonját nekünk, hogy nem szokott késni, nyugodtan hívjunk valakit, hogyha esetleg probléma van, vagy sietünk. Annyira hihetetlen szituáció volt, hogy csak úgy odanyújtanak egy mobilt, hogy telefonáljunk vele, hogyha szeretnénk. Nyilván nem szeretnénk, nem is volt kit hívnunk akkor kint Amerikában, de nagyon jól esett a szituáció, hogy így gondolnak ránk. Úgyhogy köszönjük ezt az üzenetet, meg az akkori esetet is. 3 évvel ezelőtt volt egy műtétem, az első és egyetlen. Az altatás előtt nagyon elkezdtem pánikolni, egy idős román néni volt a szobatársam, amikor toltak ki a szobából az ágyamnál, már az ápolók is nyugtatgattak, a néni pedig mosolyogva feltartott hüvelykújjal szólt, hogy kurázsi, kurázsi. Egy szórakozóan megdicsértem a pultos felsőjét, majd ingyen odaadtam, amit kértem. Amikor kiszakított velem a gimis szerelmem, a sógornőm barátnői, akiket még nem is ismertem, mindannyian írtak nekem egy hosszabb üzenetet a szerelemről és az életről. Egy fesztiválon egyedül ücsörögtem, mert vártam a barátaimat, egy csapat külföldi lány egyből odajött, hogy ugye nem vagyok egyedül, és nyugodtan csapódjak hozzájuk. Egy buliban nem voltam túl jól, mellettem volt a legjobb barátnőm, majd egy kedves fickó egyből megkérdezte, hogy segíthet-e, hoz valami cukrosat. Kaptam tőle egy üveg kólát, majd még maradt beszélgetni velem, ameddig jó nem lettem, egyébként vele azóta is tartjuk a kapcsolatot. Ezek mind Anita üzenetei voltak, nagyon jó. Tehát én valamiért ezt látom, kedves hallgatók, hogy kedvesnek kell lenni, és akkor a sors ezt valamilyen módon visszaadja, ezért is tudott Anita ennyi történetet küldeni, és mindegyik külön-külön megható, és ha önnek is van ilyen története, elküldheti nekünk 0635 92 95.

0: egy idegen kedves volt önnel? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és záporoznak a válaszok. Ez tényleg nem. Túlzás nélkül mondhatom, hogy rengeteg jön, és ennek nagyon örülök, úgyhogy ha valaki nem fér bele a maiba, lehet, hogy majd a következőbe fog, de még mindig olyanokkal megyünk tovább, amiket az előző adás alatt küldtek nekünk, szóval ez már másodszor a téma. Lássuk, hogy mit írt nekünk Viki. Még a gyakori kérdéses időkben kiöntöttem a szívem, hogy milyen nehéz helyzetek uralkodnak otthon, és megemlítettem, hogy eléggé csúrok vagyunk, kellene egy új szemüveg is, de a szüleimnek nincs rá pénze. Egy nő rám írt privátban, hogy ő szívesen kifizette a szemüvegemet. Először nem akartam elfogadni, mondtam is neki, hogy azt hiszem, hogy nem akarom, hogy ő küldjön X összeget, akkor a szüleim biztosan elköltik másra. Erre rábeszélt, hogy akkor az kupont 60 ezer forint értékben az Ofot ért be, csak legyen szemüvegem. Megkérdeztem, hogy hogyan tudom én ezt valahol meghálálni, annyit mondott, hogy amikor lesz rá lehetőségem, én is segítsek valamilyen módon másokon. Ha ezt hallod most, Gyé, innen is köszönöm szépen ismét, azóta is rendkívül hálás vagyok neked. Hát ez is nagyon megható üzenet, kedves hallgatók. Teljesen önzetlenül segíteni így valakinek, hogy még ki is találjuk a módszert, hogy mi hogy lehet megoldani azt, hogy semmiképp nem más a költség. Szerintem ez tökéletes, és a kérés csak annyi, hogy ő is majd adott esetben segítsen máson valahogy. És ugye jó továbbadódik, szerintem ez csodálatos történet. Egyszer szakítás után megviselten álltam a metró előtt a barátnőmre várva. Odaért egy srác, és a kezemben nyomott egy cetlit, majd elviharzott. Ez állt benne, gyönyörű vagy, emlékezz erre, amikor nem így gondolod. Több mint 10 éve történt, de mindig jól esik, amikor eszembe jut, írta nekünk Hajni. Tök jó sztori, és igen, az ilyen apró kedvességek nagyon olcsóak, tehát nem kerül semmibe az embernek. De miért is ne lehetne ezt megtenni? Csak így hirtelen felindulásból akár. A Blahán, jól kezdődik, vártam ezt a kedves hallgató írt a zárójellel oda, vártam a villamosra, amikor odajött hozzám egy hölgy, hogy muszáj megjegyezni, hogy nagyon pozitív kisugárzásom van, és nagyon jó volt rám nézni. Megdicsérte a ruhám, hogy milyen szép színe és fazonja van. Mondtam, hogy anyukám készítette, és ezen teljesen elcsodálkozott, hogy akkor ezért ennyire különleges. Ezután egész nap csak ezen tudtam rágódni, olyan cuki volt, hogy így semmiben megszólalt, főleg a Blahán. Kamilla üzenetét olvastam föl. Tök jó egyébként, szerintem ez is teljesen jó dolog. Menjünk kicsit távolabbi vizekre. Már nem tudom, mi volt a pontos szitu, de Madeirán voltunk, és egy hölgy segített nekünk apróval. Pár nappal később épp végeztünk egy túrával, kifizettük a parkolást, és láttam, hogy nem messze tőlünk egy baráti társaság próbálja összekapargatni az aprót az automatához, mert csak KP-t fogadott el. Nem jött össze nekik, és már vagy 5-10 perce szenvedtek, mikor oda mentem hozzájuk, és a kezükben nyomtam a hiányzó aprót, le voltak sokkolva. Mondtam nekik, hogy pár napja nekünk is egy idegen hölgy segített, és milyen jól esett a figyelmessége, így most ezt továbbadom nekik, és ha tehetik, majd ők is segítsenek valakinek. Pontosan erről van szó, kedves hallgatók, ha kapunk valami jót, akkor igyekezzünk akár más formában, akár ugyanabban a formában továbbadni. És hát, ha ezt más is továbbadja, és ki tudja, egyszer talán visszaér hozzánk. A következő órában is ez lesz a témánk. Volt olyan élmény, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen, küldje el nekünk 0635 92 92. A zene és a hírek után folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett víz

0: felborítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
1: Az időjárásról.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és annak is a második órája. Én Vörös Tendi vagyok, és feltettem a kérdést, amit már második alkalommal tettem fel az adásaink történetében, ami nem más, mint hogy van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, ha volt ilyen, és elküldené nekünk, ezt megteheti a 0635 92 95-ös SMS számon, vagy e-mailben a kívánság@ceglitradio.hu-n. Azért is mondom az e-mailt, mert e-mailt kaptunk Zazitól, ezt írja. Csóró egyetemista koromban benéztem valaminek az árát, és 1-2 forintosokból próbáltam a pénztárnál összeválogatni az összeget, nem volt elég. A mögöttem álló vásárló nemhogy megvárta, amíg számoltam a forintokat, még ki is segített a hiányzó összeggel. Azóta, ha bárkit látok a

0: pizzánál, akinél nincs elég pénz, és megengedhetem magamnak, mindig kipótolom a hiányzó összeget. Ugyanígy ott szoktam hagyni a visszajáró 10-20-50 forintosokat is, ha esetleg valamelyik vásárlónak pont annyi hiányozna, illetve a kasszásnak, ha valamit elütne, vagy csak borravalónak. Egyszer várakoztam a busz megállóban, és begördült egy másik busz, nem az, amire vártam. Egy részeg bácsi állt az ajtónál, hogy leszálljon, de amikor megállt a busz, nem tudott megállni a lábán, és jó nagyokat taknyolt hátrafelé esve. Felléptem a buszra, kézen fogtam és lesegítettem a buszról, szegény bácsi sírt, mondta, hogy szégyelli magát, hogy ilyen részeg, de hálás volt, hogy segítettem neki. A buszon lévő emberek csak néztek. Mondtam neki, hogy semmi baj, előfordul, de vigyázzon magára. Mondta, hogy innen már hazatalál, úgyhogy elengedtem, de láttam rajta, hogy örült neki, hogy segítettem, és jól esett neki az aggódás. Hát igen, ilyen szitut is meséltem az előző adásban, hogy pont itt Cegléden a Szabadságtéren egy részeg fiatal srácnak segítettünk ott többen is, mert lecsúszott a padról, aztán az ott lévő munkások, akik éppen a jégpályát építették, azok mondták, hogy figyelni fognak rá, úgyhogy akkor megnyugodtunk, és egy néni még pogácsát is vett neki. Úgyhogy igen, ezek apróságok, de lehet figyelni egymásra is. Sokkal jobban mi napunk is szerintem, hogyha segítünk, hát kapunk mi is segítséget, mikor rászorulunk. 2 hete a lakótelepen mentem haza vaksötétben, iszonyú rossz a közvilágítás a lakótelepünkön sajnos, és elbambultam, átestem egy csatornafedőn. Pont az autó útra zuhantam, hasra egy BMW elé. Annyira megütöttem magam, hogy hirtelen nem bírtam felállni. A kocsiban ült 2 férfi, mint kiderült, apa-fia voltak. Egyből kiugrottak az autóba, és szó szerint felhúztak a földről álló helyzetbe. Közben odarohant egy harmadik ember is, rögtön mentőt akartak hívni, de mondtam, hogy már jól vagyok, csak a vállam fáj, elkísértek a közeli padig, ahol leültettek és vártak velem pár percet. Nem győztem hálálkodni nekik, nem fogadtak el pénzt se, meg semmit, és búcsúzol annyit mondtak, hogy legközelebb nagyon vigyázzak magamra a sötét úton és használjak zseblámpát inkább, hogy lássak rendesen. Végtelenül hálás voltam nekik, amúgy szerencsére csak a térdeimről jött le a bőr, elharaptam a számat, meg a bal vállam húzódott meg, na az rohadtul fájt, most múlt el végre a fájdalom. Szóval ilyenkor úgy érzem, hogy az emberek alapvetően segítőkészek. Hát szerintem is azok, és hogyha történt önnel is olyan eset, amikor esetleg segítséget kapott egy idegentől, akkor azt elküldheti nekünk. Kezd betelni a második adás is, már úgy látom, hogy szerintem ez a műsor pipálva, úgyhogy harmadik adásban is folytatjuk, szóval ha nem fér ön bele, akkor se aggódjon. Csak figyeljen a Cegléd hangjára, és akkor a saját üzenetét is viszont hallhatja hamarosan.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Van olyan élménye, hogy egy idegen ember kedves önnel, ez a Ceglét hangja mai témája, és annyi az üzenetünk, hogy nem is húzom tovább az időt, már olvasom is az üzeneteket. Andi írja nekünk, hogy nem egyszer fordult elő, hogy a vásárlók a boltból, ahol dolgozom, mikor jöttek a termékekért, amiket félretettem nekik, hoztak nekem egy tábla csokit, sosem értettem, hiszen ez a munkám, de nagyon aranyosak. Egy törzsvásárló karácsony előtt berontott, hogy most nem vásárol, kávézni megy, csak látja kintről, hogy sokan vannak, és hozhat-e nekem is egy kávét. Ez meg egy kedvesség hullám volt, de karácsonykor buszoztam tesómmal ki Kelenföldre, egy úri embert már 1 kilométerről láttunk futni a buszhoz, intett is nekünk, a buszsofőr megvárta, amíg odaér. Épp a szüleinkhez mentünk látogatóba, volt nálunk egy tonna csoki, és megjegyeztem a tesómnak, hogy milyen rohadt jófej a buszsofőr, hogy megvárta ezt az urat. Amikor leszálltunk, a tesóm gyorsan benyúlt a dobozba, és keresett egy csokit a sofőrnek, iszonyat cuki volt a bácsi, csak jajgatott meghatva, és végig integetett nekünk, még el nem tűntünk az aluljáróban. Teljesen jó, kedves hallgatók, és pont ezekre vágyunk, nem kell nagy dolognak lennie, apróságok, amik miatt egy kicsivel feldobottabbak leszünk, és talán ezt az üzenetet át lehet adni így a hallgatóknak is. Tavaly februárban a sürgősségén voltam, nagyon szenvedtem, de az ápolók nem igazán foglalkoztak velem. Egy idősebb és egy fiatalabb hölgy ugyancsak várakoztak, voltak, akik jöttek oda hozzám, és időszakonként nyugtatni, vagy vizet hozni, beszélgetni, terelni a figyelmem. Örökké hálás leszek nekik, innen is köszönöm, Attila. Hát igen, ez is jól tud esni. Azt sose felejtsük el, hogy az ilyen egészségügyi intézményekben nagyon sokszor van túlhajszoltság, túlzsúfoltság, és nem biztos, hogy az ápolók kellő figyelmet tudnak fordítani a betegre, nem azért, mert nem akarnak, hanem azért, mert nincs lehetőségük, de ilyenkor ott vagyunk egymásnak, és tudunk egymásnak segíteni. Én mondjuk nem voltam, szerencsére hát sokszor nem voltam sürgősségén, remélem nem is leszek, de a lényeg, hogy akkor én nem is tudtam mással foglalkozni, nagyon csak a saját bajommal. Mikor oda kerültem, én elkucorogtam ott a saját kis magányomban, nekem az pont jól esett, de van, akinek igen, szüksége van arra, hogy foglalkozzanak vele, vagy egy pár jó szót legalább szóljanak hozzá. 9. kollégista voltam, és osztálykirendelős előtti éjjel ellopták a hűtőből a kajámat. Reggel mondtam a nevelőnek, és ő és a konyhás nekiálltak, hogy 3 napnyi hideg élelmet találjanak nekem, így is lett. Szintén ebben a koliban valami más miatt sírtam, a közös kis konyhában egy alattam járó lány látta, és főzött nekem egy teját, ezt Júlia írta nekünk, teljesen kedves cuki kis történet. Tavaly februárban részegen feküdtem a spár előtt, összehányva, úgy, hogy a világomat nem tudtam, és 2 idegen ember odahívta a telefonomról a páromat, ahelyett, hogy mentőt hívott volna rám. A párom hazavitt, így nem maradt nyoma semminek, másnap már dolgoztam, és a világon semmi nem látszott rajtam. Fogalmuk sem lehetett, hogy mekkora bajtól óvtak meg ezzel. És nem kell kifigurázni, mentális beteg nő vagyok, nagyon szomorú élettel, nem iszom gyakran, de akkor túlszaladt egy kicsit. Ha látjátok, innen is köszi. Hát nagyon köszönjük ezt az őszinteséget egyébként Dorinának, nagyon megható, hogy leír ilyen dolgot is nekünk, és igen, hát vannak nehezebb pillanatok, az őszinteségnek ez is egy fokozata, hogy ilyet is be tud vallani az ember, ráadásul a sztori szempontjából is beleilleszkedett, mert idegenek segítettek, és nagyon köszönjük még egyszer. Ha ön is megosztana bármit, a 0635 92 95-ös SMS számon megteheti, hamarosan folytatjuk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A Ceglit hangja mai kérdése. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önhöz? Ha igen, és van kedve, küldje el nekünk 0635-925-925-ös. Már megyünk is tovább, mert sok az üzenet szerencsére. Pár éve egy ilyen pólónyomtatós helyen dolgoztam. Egyik este utolsó vásárlóm egy kedves hölgy volt. Nagyon fáradt voltam már, és úgy éreztem, hogy az elején kicsit bunkó voltam vele, nem akartam, tényleg csak fáradtság. Megbeszéltük, mit szeretne, mikor terveztem a rendelést, mesélte, hogy csináltatott már itt a férjének szuper apás pólót, mondtam neki, hogy anyásban is van, hogyha szeretne. Szomorúan mondta, hogy tudja, de ő kapni szeretne. Másnapra elkészültem a rendelésével, kicsit bűntudatom volt a kezdetleges bunkóságom miatt, úgyhogy gondoltam, meglepem egy szuper anyás pólóval. Mivel eredetileg két pólót kért, el tudtam rejteni közé az acskóban, remélem kicsit jobb kedve lesz és örülni fog neki. Pár hónappal később beindult a karácsonyi szezon, visszajött a hölgy, először meg se ismertem, nagyon sokan voltak, így mondta, hogy nem is akar zavarni, csak a kezembe nyomott egy borítékot, egy kis dobozkát, nagyon megköszönve azt, amit tettem, és el is ment. Írt egy levelet, és kaptam egy kézzel készített karácsonyi díszt. Nem ilyen a stílusom, szinte minden piros vagy fekete, de annyira kedves rá visszagondolni, minden évben felrakom a karácsonyfára, és a levelet is vissza szoktam olvasni néha. Remélem, a mai napig büszké hordja azt a pólót. Hát ez duplán nagyon jó történet. Adtál valamit, és vissza is jött valamilyen formában, ami aztán neked is fontos, és neked is jót okozott. Hát szerintem ez tökéletes történet, pont ilyeneket keresünk, egyébként Eszter üzenete volt. De már megyünk is tovább, kedves hallgatók. Velem többször előfordult nőként, hogy teljesen idegen nők, fiatal lányok odajöttek hozzám, hogy ne haragudjak meg, de meg kell jegyezniük, hogy mennyire szép vagyok. Nem tartom magamat szebbnek vagy kiemelkedőbbnek bárki másnál, de annyira nagy boldogsággal tölt el, hogy idegen nők minden hátsó szándék nélkül dicséretet adnak. Az egész napomat, hetemet feldobják az ilyen megjegyzések, és mindig eszembe jut, hogy én viszont mennyire félek megdicsérni idegeneket. Zsófi írta ezt nekünk, és kedves Zsófi, ezt kell mondjam, szerintem itt a megoldás, mert pontosan ez a lényeg. Te tudod, hogy neked milyen jól esik, ha ilyen történik, és azt gondolod, hogy másnak is jól esne, mégis félsz őket megdicsérni. Szerintem nyugodtan tedd meg, nem hiszem, hogy bárki elküldene valahová melegebb éghajlatra, hogyha valamilyen dicséretet kap tőled. Úgyhogy próbáld ki, hát ha tök jó lesz, én ezt támogatom mindenképpen. Szóval biztatlak rá. Volt sok. Nagyon extra nem, talán az, hogy életemben először és eddig utoljára elhagyott pénztárcámat visszaküldték, az összes pénzzel benne, osztálykirándulás volt, de nem is volt benne sok pénz, egy napra elég, de talán a legviccesebb meg az, hogy 2012 körül a londoni éjszakában mentem a buszhoz munka után, és egy fekete srác tankcsapdás pulcsiban kérdezte, hogy van-e tüzem. Volt. Ennek annyira megörültek, hogy a kezembe nyomtak egy üveg bontatlan Jack Danielst és egy kólát, hogy egészségedre. Nyilván nem ittam bele, de nagyon jó pofák voltak. Hát főleg tankcsapdás póló van, ez külön izgalmas lehetett. És az első sztori is nagyon jó, én velem is volt olyan, hogy autó tetejére tettem a pénztárcámat, nagyon bölcsen, ami aztán ott is maradt, elindultam, nyilván leesett, és bár ugyan nekem a pénz nem volt benne, de az irataim visszaértek, és az is nagyon jó tud esni, mert azért annyi utánajárás, meg minden ilyesmit, azért az ember nem kíván magának, hogy most minden iratát újra megcsináltassa, úgyhogy volt ilyen is, hogy visszakaptam, és én annak is nagyon tudtam örülni. Kedves hallgatók, az utolsó blokkal még hamarosan visszajövünk, tartsanak velünk mindenképp.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Üzenetünk rengeteg van, időnk meg már nagyon kevés, úgy látszik bevált amely kérdés, amit másodszorra tettünk föl. Van olyan élménye, amikor egy idegen ember kedves volt önnel? Ha igen és van kedve, küldje el nekünk 0635 92 92 5-ös, de már csak néhány nem férnek bele a mai adásba, mindenki más viszont majd a harmadik műsorszámba kerül bele, ami tehát tulajdonképpen azt jelenti, hogy harmadik alkalommal is elővesszük majd ezt a kérdést. Lássuk a következő üzenetet, hogy minél több beleférjen, baleset miatt kórházba kerültem egy hétre, és a szobába került egy fiatal nő a mellettem lévő ágyra. Neki is volt valami balesete, és bent tartották megfigyelésre. Nagyon jól beszélgettünk, nagyon kedves volt és közvetlen. Volt neki valami zseb DVD lejátszója, még nem voltak annyira elterjedve az okostelefonok, tabletek, és megkérdezte, szeretnék-e nézni valamit, szívesen kölcsön adja. Először el sem akartam fogadni, de mondta, hogy tényleg nagyon szívesen odaadja, úgyhogy végül megnéztem rajta az eszeveszett birodalmat. Annyira jól esett ez a váratlan kedvesség valakitől, akivel most találkoztam először. Igen, hát ilyen közös filmezés is lehetett volna belőle, nekem az volt az első gondolatom, hogy olvastam az üzenetet, de ez is teljesen jó, hogy kölcsön adja, gondolom fülessel lehet, hogy csak egy ember tudta megnézni, és hát az nem is rossz rajzfilm egyébként, úgyhogy szórakozásnak, kikapcsolódásnak mindenképpen megfelelő. Egyszer nagyon csúnyán elrontotta a fodrász a hajam, csúnya lett a színe, és még nagyon rövidre is vágta, pedig évekig növesztettem. Nyilván, amint kiléptem az ajtón, elkezdtem sírni, és a buszon egy néni megkérdezte, hogy mi a baj, miután elmondtam, megnyugtatott, ne aggódjak, így is szép vagyok, és neki nagyon tetszik. Ezek annyira kedves dolgok, hogy tök egyszerű, és igen, lehet, hogy nem ez volt a terv, de ki tudja, hogy milyen jó dolog fog ebből kisülni, hogy ha most ilyen lett a hajad, hát ez van, nem feltétlen rossz az, csak más. Cukorbeteg vagyok. Vércukor szintet mértem a buszon, mert éreztem, hogy kezdek rosszul lenni. Mire elővettem volna a szőlőcukrot, hogy egyek, egy idegen ember egy hatalmas csokis linzert nyújtott felém, és hiába mondtam, hogy van nálam, ragaszkodott hozzá, olyan nagyon jól esett. De ezzel kapcsolatban meglepően sokszor és jó a tapasztalatom. Átadják a helyet, hogy mérjek, kajával kínálnak, stb. Szerintem alapvetően a mai napig kedvesek az emberek. Szerintem is, és hagyd mondjak egy tanulságos történetet, az én párom Pestről költözött ide Cegvédre, és neki a mai napig az a benyomás a Cegvédről, hogy mindenki kedves, mindenki mosolygós, mindenki segítőkész és beszélgetnek, és mi cegvédiek hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy azért hideg ez a város, és hogy nem annyira szólunk egymáshoz, nincsenek jó szavak, de hogyha az ember egy még hidegebb helyről jön, akkor ez is egy pozitív változás tud lenni, hát miért ne lehetnénk mi is pozitívabbak egy kicsit, és miért ne állhatnánk úgy az embertársainkhoz, bármilyen nézetkülönbségünk is van, hogy ő is ember, és ő is megérdemli a jó szót, vagy a kedvességet, vagy ilyesmi. Szerintem ez a jó hozzáállás, én azt javaslom, vagy kérem önöktől, hogy segítsünk egymáson, figyeljünk egymásra, és akkor jobb lesz az egész napunk, az életünk, vagy akármink. Ha pedig van kedvességgel kapcsolatos sztoria, amikor egy idegen ember kedves volt önnel, azt küldje el nekünk, mert harmadik alkalommal is foglalkozunk majd ezzel a témával. Mára azonban a Ceglét hangja búcsúzik, és nem holnap folytatjuk ezt a témát, holnap egy új témával jövünk. Viszont köszönöm megtisztelő figyelmüket, és azt is, hogy küldtek üzeneteket. További kellemes rádiózást, Vörös Nárni búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ceglédár Show-ban.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság hiány a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter.

0: képzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiac igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szentgellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
1: Az időjárásról.
0: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: expert, jó. Helyi információ, első kézből.
1: Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a tábleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
0: Az időjárásról.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédrádióban, ahol minden dal közös ismerő.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napirendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz. Vízellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendelet módosítása mellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Korlattal védett kétirányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás egy-két héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek.
0: Az időjárásról.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Mesélek a bornak, már hallani is unja. Hajnalokon át két kezemet fogja. Kérdi, mi van veled, ő még itt van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Holnap is marad a hőség. Újraindítják a Paksi Atomerőmű 2-es blokját. Új szakok jöhetnek a felső oktatásban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a Paksi Atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még nem sikerült végrehajtani. A kormányfő hozzátette, a teljes államigazgatást át kell szabni, mert az nincsen felkészülve a hasonló krízis helyzetekre. Közben megkezdődött a Paksi Atomerőmű 2-es blokkjának fokozatos újraindítása, közölte a létesítmény a honlapján. Mint írták, a Duna vízszintje kismértékben emelkedett a napokban, ez tette lehetővé az újbóli üzembe helyezést. A blokk a névleges teljesítményét várhatóan este 10 órakor éri el. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul, jelentette be Gajdos László élőkörnyezetért felelős miniszter. A pályázatra önkormányzatok, víziközműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízveszteség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. Baka András az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre. A Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírás Tóth Máté elindításához. A Fidesz és a KDNP frakció már korábban közölte, nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Sulyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt kedd délután választhatja meg az országgyűlés. Több új szak jöhet létre a felső oktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológia szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakember mesterképzést kínálna. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. Kifizettetik a helikopteres mentés költségeit Ausztriában egy felkészületlen külföldi túrázó csoporttal. A belga, brit, amerikai és osztrák kirándulók a Tiroli Alpokban indultak gyerekekkel a hegyekbe megfelelő felszerelések nélkül. Többször letértek a turista útvonalról, majd a csapat riasztotta a mentőket. Két helikopter 14 embert mentett ki, további 22 turistát lekísértek a völgybe. Senki sem sérült meg, de a mentés költségeit ki kell fizetniük.
0: Az időjárásról.
1: Marad a hőség, holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. Északa 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglin Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Szeged Rádió, a közös ismerős.
1: Let's get down to business.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: So it wasn't you.
1: All right.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Holnap is marad a hőség. Baka András az egyedüli államfőjelölt. Új kerékpársávot alakítanak ki a budapesti Szent Gellért rakparton. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Nem volt terve a paksi atomerőműnek az extrém alacsony vízállással, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, a kritikus infrastruktúráknál kiváló szakértők dolgoznak, de az energetikai válsághelyzet miatt a szükséges vezetőcseréket még